0: Rendkívül gyenge almatermés várható idén Magyarországon. Az Alma Terméktanács előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet. Ez legalább 5 évtizedes mélypontot jelentene. Tavaly 170 ezer tonna termett, ami már akkor rekord alacsony mennyiségnek számított. Az idei termés így akár 5 évvel is elmaradhat a tavalyitól. A szakértők szerint elsősorban az asszály okozza a problémát. A száraz időjárás Európa jelentős részét is érinti, ezért a kontinensen kevesebb és kisebb méretű alma teremhet. A boltokban egyelőre nem feltétlenül lesz jelentős drágulás, mivel az európai raktárakban még számottevő készletek maradtak a tavalyi szezonból. Ezek azonban folyamatosan csökkennek. A terméktanács szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a készletek, hogy az alma ára jócskán emelkedhet majd. A gyenge termés így a gazdák mellett a fogyasztókat is érinti. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat. Miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Rendkívül gyenge almatermés várható idén Magyarországon. Az Alma Terméktanács előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet. Ez legalább 5 évtizedes mélypontot jelentene. Tavaly 170 ezer tonna termett, ami már akkor rekord alacsony mennyiségnek számított. Az idei termés így akár 5 évvel is elmaradhat a tavalyitól. A szakértők szerint elsősorban az aszály okozza a problémát. A száraz időjárás Európa jelentős részét is érinti, ezért a kontinensen kevesebb és kisebb méretű alma teremhet. A boltokban egyelőre nem feltétlenül lesz jelentős drágulás, mivel az európai raktárakban még számottevő készletek maradtak a tavalyi szezonból. Ezek azonban folyamatosan csökkennek. A terméktanács szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a készletek, hogy az alma ára jócskán emelkedhet majd. A gyenge termés így a gazdák mellett a fogyasztókat is érinti. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Országjárásra indul a Tisza kormány, több tagja augusztus végétől jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat. Miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később a Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Rendkívül gyenge almatermés várható idén Magyarországon. Az Alma Terméktanács előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet. Ez legalább 5 évtizedes mélypontot jelentene. Tavaly 170 ezer tonna termett, ami már akkor rekord alacsony mennyiségnek számított. Az idei termés így akár 5 évvel is elmaradhat a tavalyitól. A szakértők szerint elsősorban az asszály okozza a problémát. A száraz időjárás Európa jelentős részét is érinti, ezért a kontinensen kevesebb és kisebb méretű alma teremhet. A boltokban egyelőre nem feltétlenül lesz jelentős drágulás, mivel az európai raktárakban még számottevő készletek maradtak a tavalyi szezonból. Ezek azonban folyamatosan csökkennek. A terméktanács szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a készletek, hogy az alma ára jócskán emelkedhet majd. A gyenge termés így a gazdák mellett a fogyasztókat is érinti. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól. Come on, yeah.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2.564.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű éget 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedés és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2.564.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű éget 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tar-Lőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntéslánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Szép szombat reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták, elindítsuk a reggeli ritmust, a best of-unkat ezen a csodás reggelen a Megafon mikrofonjánál. Oli csak Ádámot halljátok, Karvas Anyi is itt van.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kukorékolt a kakas, imádom egyébként, nagyon szeretem, amikor kukorékol a kakas. Augusztus 22-e szombat van, pont a négy napos hétvége felénél járunk, hogy van időnk mindenre. Nézzük, hogy augusztus 22-én kik a névnaposok. Menyhért Mirjam, Agaton, Bogdána, Merse, Siegfried, aztán ünnepelnek még a Timó és a Zakeus, valamint a Zombor nevű hallgatóink is. Néhány esemény, illetve a születésnapos, mert tudjátok, azt nagyon szeretem. Nagy Tímea, törvívónk, 56 éves olimpikonunk a mai napon, Verrasztó Dávid, úszó, ezüstérmes, 38 éves, és hát kár, hogy most nincs itt Norbi velünk, mert az ő kedvence Dua Lipa is mai napon ünnepel, 31 éves. Hát Isten értesse a névnaposokat, a szülinaposokat is. Remélem mindenki jól van, és felkészültetek arra, hogy együtt áthallgassuk, mit műveltünk a hét elején, és hát meghallgatjuk, hogy tényleg milyen beszélgetéseink voltak hétfőn, illetve kedden. Én csak annyit kívánok, rádiózzunk ma is együtt.
3: Így van, nekem sincsen semmi hozzászólásom, úgyhogy kezdjük.

0: hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, és tudjuk, hogy nincsen péntek, mert hogy általában pénteken szoktunk programot ajánlani, de most programot ajánlunk, mert hogy fontos a téma, és azért mondtuk az előbb is a ritmusos hallgatóknak, hogy ez már nincs, de egyébként még nem volt. Nagyjából ennyi a lényeg. Ennyi a lényeg.
2: Innentől mindenki mindent tud.
1: Igen, mert hogy ugye augusztus 18-án, hogy ez a keddi napunk most, a Balassagyarmati Dr. Kenesei Albert Kórház rendelő intézet táplálni, szeretettel támogatni együtt címmel egy nagyon klassz kis, hát egy kvázi egész délelőtten át tartó programot szervez, úgyis ugye itt általában, hogy augusztus, ugye a Sanyika is mondta, hogy a önteljes táplálásnak a világnapja van augusztusban.
2: Igen, elsőjén.
1: Szoptatás világ hete, meg minden, úgyhogy erre kéredsz kedvén rá, évről évre azért szoktak egy kis programok.
2: Szerintem minden indult ez az egész történet.
1: Gondolom, igen. És ugye azért kezdtünk ezzel foglalkozni, mert hogy kiszúrta a szemünket az, hogy hát apák és nagyszülők szerepe van egy ilyen program benne. Tehát az, hogy mi erről beszélünk, hogy olyan teljes táplálás, az abszolút, tehát hogy mi beszélhetünk erről.
2: Én is értem, hogy ez miért van... hogy miért van ez így csak az anyukákra hárítva? Hát nekünk szülőknek, mint apáknak is, ugye, mi is felelősséget tartozunk a gyermekünk egészségéért.
3: Sanyikám, nagyon jól tudod, hogy miért. Most miért kérdezel be egy ilyen kommercet?
2: Fontos az, hogy a gyerekünk egészségesen nőjön fel, és nyilván a legegészségesebb táplálék neki nem a tápszerek, meg mindenféle kiegészítők, hanem nyilván az anyateljes táplálkozás az a legfontosabb, és attól lesz sokkal egészségesebb, és sokkal inkább védettebb a későbbiek során a betegségektől.
3: Oké, ezt most tényleg most megkérdezted Sanyikát, tudjuk jól, hogy ez így igaz, ennek ellenére szinte biztos, hogyha megkérdeznének most így egy nagyobb mintán férfiakat, akkor egy kicsikét vagy nem, első körben tanástalanok lennének, elkezdenének dadogni, nem mernék kimondani a szót, és egy csomó olyan akadályt állítanak maguk elé, amiből nem születne egy normális párbeszéd. Azért.
1: Igen, de mi ezen most felül kerekedünk és lendülünk, és foglalkozunk a témával, mi hárman pasik, és ebben ugye, ami drága Detting Mocsár Bernadett lesz a segítségünkre, mert hogy vővele már korábban beszélgettünk egy másik témát kapcsán, az olyan érdekes volt egyébként, az is jó volt, úgyhogy most itt van a Detti, és akkor tudunk vele egy picit Dettit mondok.
3: Betty.
1: Dét mondok.
3: De Betty, tesó.
1: Még egyszer. Szia, Betty. Vagy Detti. De Dettit mondott.
3: De Bettit.
1: Szia, jó reggelt.
4: Sziasztok.
1: Na most melyik?
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Most Betty vagy Detti?
4: Kívánok Betty, D-vel.
1: D-vel?
3: Tényleg?
1: Na, most még én vagyok a hülye. Hát én háromszor Dettit mondtam. Hogy még csak mondom, hallgatok, nézd rám, mutogat, hogy én mondom rosszul a nevét neki, de hát Detti, Norbikám.
3: Elnézést kérek
1: mindenkitől. Az igazság, hogy nem használja a fülhallgatót, elmondjuk a hallgatóknak, nem
3: akkor
1: hall.
3: Is, nem igaz, akkor is így hallottam, de mindegy. De
1: jó, na, tehát bocsánat, Bernadett, Detti itt van a vonalban velünk, és akkor menjünk neki a témának tényleg. Mert hogy egyébként a Norbi tök jó elmondta, hogy igen, azt, hogy kimondani mondjuk férfiként, hogy szoptatás, vagy hasonlók, ugye a témát érintően, az lehet, hogy egy picit úgy kényelmetlen lehet, és azt látjuk, hogy a programban azért ti erre mondjuk még külön akár egy ilyen kis blokkban hangsúlyt is tudtok fektetni.
4: Igen, a címet táplálni szeretettel, támogatni együtt, és ahogy mondtátok, a Szoptatás Világhete alkalmából rendezzük meg ezt a programunkat itt a Balassagyarmati Kórházban. Augusztus elején volt, mi holnapi napra tűztük ezt ki. Uh-huh. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos célunk az ismételten, második alkalommal ebben az évben, hogy a kórház és a lakosság minél közelebb kerüljön egymáshoz. Ezért minden ilyen lehetőséget szeretnénk megragadni. Most a Szoptatás Világhete alkalmából indul ez a program. Nagyon izgalmas programok ígérkeznek, izgalmas előadókkal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a holnapi napon. Nagyon fontos az a számunkra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a kórház és a családok között. Hogy ne csak akkor gondoljanak ránk a családok, amikor problémával érkeznek hozzánk, hanem úgy tekintsenek ránk, hogy bizalommal kérdezhetnek, segítséget kapnak, és hogy mindig szeretettel tudjanak felénk fordulni. A fő motivumunk az ez, és természetesen ezáltal a lakosság szakmai fejlődéséről is biztosítani tudjuk. Nagyon szeretnénk, hogy ne kelljen ezért elutazni Budapestre vagy bárhová, hanem helyileg itt el tudjanak bennünket érni, mert el kell, hogy mondjam, nagyon sok jó szakemberrel rendelkezik Balassagyarmat és környéke.
3: De egy olyan kérdésem lenne egyébként, az legelején beszélgettünk a Zsádán megtapsolni, mert jól mondtam a nevedet. Tehát most komolyan mondom. No. Ezzel fogják szívnevéremet egy hónapig.
1: Még egy 5 percig csak.
3: Nem. Egy hónapig.
1: Ezt a blokkot.
3: Oké, zárójelbe zárva. Igaziból, ugye az elején ugye ilyen félig meddig tabukról beszéltünk a férfiak tekintetében nekem. Van egy olyan sanda gyanúm, és rossz megérzésem, majd úgy is ki belőle, ha ez tényleg téves, hogy nem csak a férfiak tekintenek most erre a témára, hanem nem lehet az, hogy a nők is ezért egy picit mindenféle most divatos felfogás okán óckodnak attól, hogy a szoptatás mint olyan az életük része legyen, vagy
1: minél tovább tartson.
3: Vagy hogy ne tartson sokáig. Pont ez az, hogy minél hamarabb felszerezzék vissza a formát, tudjanak munkába állni, nincs egy ilyen vonzata most ennek?
4: Ez a vonzata is meg lesz, hiszen a program során szó lesz többek között erről a témáról is, amit most említettetek, hogy ezek ne legyenek tabu témák. Szoptatással kapcsolatos tényekről, tévhitekről. Szó lesz arról, mi számít normálisan az első hetekben, mi az, ami nem. Uh-huh. Leggyakoribb nehézségekről és azok megoldásairól. És amit említettétek, nagyon fontos, és a program külön figyelmet fordít az édesapák és akár a nagyszülőknek a szerepére, és ezáltal lehetőség lesz arra, hogy személyes konzultáció, illetve tapasztalatcsere legyen a szakembereinkkel. Ez egy régi fajta szemlélet, hogy ugye az édesanyák csak saját maguk kell, hogy gondoskodjanak a gyerekükről. Most már ugye teljesen családbarát szemlélet van családokon belül, kórházon belül, úgyhogy ennek a kialakításában a szemlélet megváltozásáról is szó lesz.
1: Oké, és akkor maga az egésznek a hossza, hogyan várjátok az érdeklődőket, apukákat, anyukákat, kismamákat, hogyan tevődik össze akkor maga ez a táplálni, szeretettel támogatni együtt nevű program?
4: Igen, tehát amint említettem, pontosan erről szól, hogy együtt, szakemberekkel, a családokkal együtt. Az érkezés az, ugye mondtuk, hogy holnapi napon 18-án a Kenesi Albert Kórházban, Mária Valéria teremben, de mi fogunk segíteni eligazodni. Hozzá kell, hogy tegyem, ez egy klimatizált, nagyon gyönyörű kulturál terem, ahol várjuk most a családokat. Első körben dr. Bauer Viktor fog beszélni nekünk Ölelésben fejlődni címmel, hát legyen kulisszatitok, hogy mennyi mindenről.
1: De jó,
4: Bauer Viktor, igen, ő az osztályvezető főorvos a gyermekosztályon, aki nagy tudással rendelkezik, úgyhogy ő fog nekünk elsőként előadást tartani. Aztán érkeznek védőnők, ők természetesen a szoptatásról, ennek a körülményeiről, és amit szeretnék kiemelni a hallgatók számára, hogy baba hordozásról is szó lesz, 11-15 perces kezdettel, megyékben nagyon ritkaságnak számító hordozási tanácsadó által. Tehát, hogy ezt a bizonyos hordozási kendőt, a gyermeküket hogyan tudják magukra helyezni többféle módon az anyukák. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmasnak ígérkezik.
1: Oké, Neti. Akkor köszönöm, hogy tudtunk veled beszélni, és akkor nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek a programra, és reméljük, hogy itt a beszélgetésünk kapcsán, és ha valaki még nem tudta volna, hogy ilyen lesz tényleg itt akár nyugat-nógrádi hallgatókat is tekintve, akkor keressék meg a kórháznak akár a közösségi oldalán a részleteket, és akkor lehet menni holnap. Úgyhogy Detti, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor sok sikert holnap.
4: Nagyon szépen köszönöm a hívást. Köszönöm szépen.
1: Szia, minden jót.
3: Hello.
1: Ciao. Szia. Na, hát igen, tehát akkor Mocsár Bernadett Dettivel beszélgettünk az előbb, aki a Balassagyarmati Dr. Kenesi Albert Kórház és Rendelő Intézet szülészet, nőgyógyászati osztályvezető főnövére volt. mármint itt az adásba. Még az is.
0: Meg ott a munkahelyen.
1: Igen, ennyi. Jó? Igen, nehéz, nem azt mondom nehéz, de hogy ez egyébként mindenki azt hinné, és tök jó, amit mi talán erről tudunk beszélni mindjárt, mert hogy nekem mindig vannak ilyen portugál példáim, ugye az én unoka nővérem az Portugáliában él, kint Portugálnak a férje, és ugye a portugáli hát úgy mondjam, szociális rendszer az, amivel ő szembesül, és talán már egyszer-kétszer említettem, hogy ott ugye az, hogy szoptasd, minél tovább is maradjál a gyerek otthon, minél több ideig, az nem játszik. Tehát ők egyébként a magyar nőket, a magyar anyákat munkakerülő, léha, lusta, a társadalomnak, a gazdaságnak károsként tartják egyébként őket számon, tehát úgy vélekednek egyébként ők a magyar anyákról, hogy ilyen sokáig vannak távol.
3: Várjál, ezt most komolyan mondom?
1: Ez így van, és ugye annyi, hogy 3 hónapig szoptathatsz, és utána már adják 3 hónap után a gyereknek a tápot, mert hogy ugye 3 hónap után vissza kell menni dolgozni, berakják a bölcsibe 3 hónaposan, és ugye ott már táppal fogják ott nyilván etetni. Tehát például a portugáloknál ez így megy.
3: Szegény portugálok.
1: Így megy, igen. Úgyhogy csak mondom azt, ezt, hogy, Ronaldo hogy miben a, vagyunk
3: Ronaldo,
1: benne.
3: Ronaldo csak azért olyan jó, mert szerintem őt még az anyukája szoptatta, és ő még szerintem ezt megtudta.
1: Ő még egy klasszik.
3: És a focistáknak is annyi innentől.
1: Igen, tehát hogy ez így van.
3: Hát ezek bolondok.
1: Na, úgyhogy ezért is érdemes megbecsülni egy olyan programot, amit ugye Dettiék összehoznak évről évre, úgyhogy tessék venni, mert ez fontos.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, egy picit lesokkoltam a Norbit, így a portugál példát illetően, egyébként nem túloztam tényleg, tehát hogy nem tudom, már 10 éve kint vannak.
2: Csak hihetetlen ezt hallani, igen, ezt az egész dolgot, de nyilván ezek valós elmondások alapján, igaz történet alapján,
1: igen,
2: való megszólalásod volt, hogy ne hinném.
1: Igen. Na, úgyhogy tényleg a portugál példával is kiindulva, nagyon fontos az, és nagyon megbecsülendő az, tehát nagyon érdekes, mindig más-más kerettel, más-más szemüveggel nézünk dolgokat. Ugye én most elmondtam azt, hogy Portugáliában mi van, tehát egy ilyen szemszögből mondjuk egy olyan programról beszélni, hogy Balassagyarmaton a Dr. Keneső Albert Kórházban az anyateljes táplálással kapcsolatos programok vannak, és ugye nem csak az anyukák, hanem az apukák számára is. Nézzük mondjuk ebből a távcsőből. Jó? Kedves hallgatók, azt, hogy mondjuk mennyire fontos, hogy egy ilyen történet mondjuk van a gyarmati kórházban.
2: Teljesen más. Én és a család van, aztán vastag betűvel kiszedve ebben az egészben, ugye anya, apa, és ugye a család egészének a közös szerepe ebben a részben, az aztán végképp egy unikum, hát főleg Portugáliához hasonlít.
1: Mondom, és nem téved, mondom azt, hogy az itteni anyukák, a magyar anyukák azok, hát gyakorlatilag mi az, hogy nem dolgoznak, léhűtők, hogy ilyen sokáig ott vannak a gyerekkel, meg
3: hát
1: mi az,
3: de, egyébként más országokban is, tehát nekünk Belgiumban van Anitának rokonsága kint, és azt nem is tudom, 9 hónapot lehetnek otthon, vagy fél évet. Utána vissza kell menni dolgozni.
1: Igen, tehát hogy így lehet azért összehasonlítani bizonyos dolgokat, hogy akkor hogy indítod neki a családot, meg hogy indulnak neki a gyerekkel való kötelékek, érted, meg bármi is. Hát mi az, hogy érted, fél év után visszamegyek dolgozni?
3: Azt annyi, érted? És akkor érted? Már hallod, 3 hónapos volt a pici nekik, és akkor már keresni kellett a bölcsit.
2: Nevetségesnek érzem.
1: Most egész nap ott van bent.
2: Egy nevel, de tulajdonképpen hát ez az egészet. Mert oké, nem, most a bocs, elnézést, tehát ne értsétek rosszul.
1: Igen.
2: A rendszert magát nem ennek tartom, de az, hogy ideje korán ebbe bekerülni ebbe az egészbe, arról nekem az ugdik be sztereotíp analóg képként, hogy mintha tényleg a születés után azonnal egyfajta neveldéjébe, a aktuális kor neveldéjébe bedobni a csemetét, és meg elvágni azt a kapcsolatot, ami még létezik.
3: Bölcsibe, utána ovi, stb.
1: Jó, az ovi az folyamatot. Okay. Az ovi az
3: igen,
1: okay,
3: csak én is az, voltam bölcsis. Már akkor a gyakorlatilag elkezdődik 6 hónapos korodban, már elkezdődik az életre való nevelés.
1: Miért? Figyelj, mi nem tudom, 4 hónapos korig még fejjel lefelé látsz, érted? Hagyjál már mi azt, hogy életre való nevelés. Nem, itt az kezdődik el, hogy gyakorlatilag 3 vagy 4 hónapos kortól úgy veszik el az anya meg a gyerek közötti interakciónak a miensége, minősége, mennyisége.
3: Pontosan.
1: Hogy gyakorlatilag ennek ez milyen életre való nevelésről beszélsz? Hagyjál hát, már. Megtanulják, hogy mit kell iszni, hogy befizetni a számlát.
3: Nem fogja megtanulni, de hogy gyakorlatilag onnantól kezdve az anya és a gyerek közötti kapcsolat is nyilván, hogy másabb lesz.
1: Hát épp ezért nem ez érte volna nevelés, megszűnik, érted is. Mit csinálnak bent egy 4 hónapos gyerekkel a bölcsibe? Hát járni nem tud. Beteszik egy izébe, egy ágyba.
2: Állagmegőrzés.
1: Azt kb. Kész, ennyi, nem?
2: Állagmegőrzés.
3: De ez van az uniós országokban, tényleg ez a trendi, hogy gyakorlatilag mondom, fél év után bekerüljön a bölcsödébe a gyerek, és anya meg sic mennyi vissza dolgozni.
2: Hát én nem tudom, hogy ezt hogy van, nekem nincsenek ilyen információim.
1: Én csak a portugálról tudok.
2: El tudom képzelni, egyrészt tehermentesítik így tulajdonképpen a tévés részeket, nem fizetnek. Na.
1: Igen, meg mindegy. Jó, úgyhogy éppen ezért ebből a szemüvegből, vagy ebből a nézőpontból is kiindulva, tessék menni, tehát augusztus 18, és akkor 9:30-tól kezdődik a program a kórházban, Balassagyarmaton 9-től van a regisztráció.

0: támadott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyűzenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszéd Néni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
4: Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2,564,000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű égett 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján, a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
2: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
5: Közlekedés.
4: Manappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
5: Ez történt hétfőn reggel.
0: Dübörög a bánki nyár, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, radogunk, és igen, megint a ritmusnak a hallgatóihoz kell majd szólnunk, vagyis nem kell majd, hanem most szólunk, amikor ti akkor azt hallgatjátok, akkor ez már nem, de egyébként meg igen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ugye brutálisan jó programok voltak, és még vannak is a bánki nyárban, ugye kezdtük itt a Hungarikum kiállítástól kezdve, a Girátor Kalandor tánczenekaron keresztül, ugye a vezetőségi találkozó, Fúvoly zenekar, Duma Színház, Csapda volt, és ugye volt Mamma Mia is a múlt héten, viszont ma, és majd a hétvégén és 23-án, tehát vasárnap lesz egy nagyon jó kis program, aminek ugye az a neve, hogy Csillagok alatt. Éjszakai program.
8: Mivel éjszaka lesz, este lesz, reméljük, hogy csillagok lesznek, és nem felhők.
0: Igen, hozzá. És ugye ezt minden évben Dorogi Laci szokta szervezni és csinálni, hát nyilván csillagászkodásról van alapvetően szó, és emlékeztek rá, hogy ő volt az, akivel akkor is beszélgettünk, mert ő hegymászó is, hogy valahol most hirtelen akartam mondani, de ilyen nem is tudom, hol volt ő, hegyet mászni olyan helyen, ami hihetetlen, valahogy nem is a közel-kelet, hanem ilyen Eurázsia határában, ott valahol örmény, vagy valahol
9: ilyen kazasztános témakör volt,
0: ha emlékszem. A Laci, és beszélgettük vele erről, és ugye ő az, aki most akár a mai napot életőn is, tehát a hétfői napon, illetve majd a vasárnapi napon is várja a látogatókat, az érdeklődőket, nem csak a bánkiakat, mert egy tök jó programot fog csinálni. Azért csillagászkodás most azért úgy beindult, pláne azért, mert meteorrajok jönnek ide oda, mondom, mert azért még volt valami...
8: A legtöbb csillaghullás augusztusban van.
0: Meg volt ilyen, mi volt ez? Napfogyatkozott?
8: Részleges napfogyatkozás.
9: Hát nálunk azért voltak országok, ahol egész rendesen telibe csapta.
8: Brutál szép
9: volt. Spanyolországból láttam képeket, ahol azért elég durván.
0: Igen.
9: Jó sikerült.
0: És ami a lényeg, hogy a Laci egyébként még elvileg pont ott van, mert amikor tegnap hívtam őt, akkor még ott volt, és éppen azért mentek le pár napja, hogy ott ő a napfogyatkozást meg tudja nézni, tudod, mindenfajta távcső, meg minden, és akkor az, hogy rendesen meg lehet. Tehát, hogy Laci ezért ment ki egy pár nap előtt, és még ott van-e, nem tudom. Esetleg beszélgetünk vele majd erről, hogy a bánkiak, csak bánki nyár keretén belül ez a Csillagok alatt, ez pontosan milyen lesz, mert azért úgy népszerűségnek örvendez, hogyha most visszatekintek megint erre a múltkori napfogyatkozásra, ugye Ádám Gyuri szakgyógyszerész specialistánk is szintén ugye, mint amatőr csillagász, kihívta a népet oda Szügyi útra, hogy egy kicsit azért ott is lehessen látni ezt az egészet, úgyhogy ez klassz.
8: Bocsánat, engem hidegen hagyott az egész.
0: Nem mondod. Úgyhogy beszélgettünk a Lacival mindjárt arról, akkor mire lehet bánkon számítani majd.

0: Ez történt. Hétfőn reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát Norbinak lett egy tök jó ötlete, hogy játsszuk be ezt a nótát. Nem a tipikus kezdés, egy picit át van alakítva.
2: Hallom.
1: Ugye a Republiktól a Csillagok című dal.
2: De ennek ugye ez elején...
3: Nem is ismerem ezt a feldolgozást.
1: Ki ez?
2: Vágom, de még csak, ugye,
3: nekem csak a klasszik van.
1: Szét van dzsembelve egy kicsit, ugye más a történet. Na mindegy,
2: szép ez,
1: most ez jött be. Lényeg, hogy csillagok.
2: Éppen.
1: Csillagok között, ugye Matthew McConaughey-vel, és csillagok alatt Dorogi Lacival. Ennyi. Gyerekek. Nem?
2: Ez egy remek. Kész. Az egyik film elkészült, a másik most.
1: Így van.
2: Most
1: így
2: alapozódik. Van.
1: Mert ahogy mondtuk az előzőekben is, zajlik a bánki nyár, ugye az minden évben, hát kvázi az összes hétvége az arról szól, hogy akkor ott vannak, programok vannak, mindenféle van, a folklórtól kezdve,
4: én
1: a rockom.
4: Én meséltem nektek azt, hogy nyáron jöttem későn haza, míg akkor ugye honton laktam.
1: Igen.
4: És nem értettem, hogy utolsó busz Pestről, Városkaputól.
1: Igen.
4: És mi ez? Szinte alig fértem fel, oké, nekem meg volt a helyem, tudod, a sofőr mögött.
1: Igen.
4: De hogy végig. És akkor mindenki bánk.
1: Bizony.
4: Récseg, és akkor már, hogy ott állítólag megvárta őket a busz, és bánkra mentek, mert hogy ott a fiatalokkal beszélgettem, és nem ezek a tipikus szó szerint, bocsánat, idióták, hanem egész komoly gondolat.
1: Milyen idióták? Mit emberekkel.
2: Én nem tudom, érte, hol tart.
4: És azt mondták, hogy nagyon jó bánk, és hogy nagyon szeretnek oda menni, mert ott mindig rengeteg jó programmal várják őket.
1: Igen.
4: De egész nyáron, ahogy te is mondtad.
1: Igen, közben a kollégáink próbálják a Lacit elérni, mert az előbb itt volt a vonalban már, ahogy mondtuk, ő most még Spanyolországban van, mert egy pár nappal ezelőtt ők kimentek azért, hogy a tényleg premier plánban jól felkészülve tudják megnézni a napfogyatkozást. Vonalban volt, viszont most már nem elérhető, tehát valószínűleg azért, mert ő most már útban van, a hazafele valamerre ő van, és akkor a térerő problémák lesznek. Próbálkozunk vele minden esetre. Jó, Sanyának egyébként ugye nincsen tapasztalása azzal kapcsolatban, milyen mondjuk egy ilyen történet, viszont lehet, hogy Norbinak lesz, úgyhogy ha Lacit nem tudjuk elérni, akkor majd erről fogunk beszélgetni, de elvileg Laci itt van megint a vonalban, és megtaláltuk őt, úgyhogy elvileg itt van. Hallasz minket? Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, én elnézést
1: kérek,
5: a spanyol
1: autópályán. Semmi gond. Ciao. Szia. Na, jól van. Az egyik, hogy megvagy, és akkor kezdjük is, hogy nagy elveszítsünk itt megint a térerőben. Laci, akkor ugye te vagy az, aki viszi ezt a bánki nyáron belüli Csillagok alatt című kis programocskát, ami ugye itt a mai napon is lesz, meg a vasárnap is lesz. Na mire kell számítani egyébként, mert tudjuk azt, hogy hegymászó vagy, csillagász vagy, a hegymászós dolggal majd még fogunk külön foglalkozni egy másik beszélgetésben, de akkor milyen program vár az érdeklődőket tényleg, Laci?
5: Hát sziasztok még egyszer, hát csak reflektálnék a Republik dalra, ezzel a szívembe találtatok az egyik kedvenc számom. Igen, hát ez egy több éves sorozat, most már úgymond sikerült belőle hagyományt teremtelen bánkon. A központilag szervezett Csillagok alatt rendezvénysorozatnak ez egy állomása, úgymond. Este 9-től körülbelül éjfélig szoktuk a 2-3 barátommal mutogatni a csillagoseket, éppen ami aktuálisan látható. Uh-huh. Hát ugye most volt, ugye új volt, tehát a Hold az olyan 4-5 napos lesz, viszont ott a tó mellett lesz a program, és nem biztos, hogy a Holdat is meg fogjuk tudni mutatni, 23-án biztosan. Hát most ugye különböző ilyen égi csodákat fogunk megmutatni, illetve hát lesz majd lézeres csillagkép bemutató.
1: Wow.
5: Meg hát ugye tekintettel arra, hogy a Perzeidák meteorajnak a aktivitás időszakában vagyunk, azért egy-egy meteor is el szokott sülni, tehát érdekes lesz, és nagyon látványos a tó mellett bánkon, leszokták kapcsolni ilyenkor a közvilágítást, és
1: wow, de jó.
5: Egyébként is gyönyörű szép égbolt azért kiadja magát, úgyhogy én már nagyon izgatottan várom, hogy hazaérek, és ismét hazai közegbe tudjam mutogatni az eget.
2: Én egy kihasználnám az idő sávunkat és a lehetőséget arra, hogy megkérdezzek egyébként, tehát ebben a témában nem feltétlenül ideillő kérdés, de engem is foglalkoztat egyébként. Tényleg van az, hogy a Hold különböző állásai olyan hatással vannak az emberre, hogy itt most például saját magamról beszélek, meg mondjuk a feleségemről, hogy mondjuk a Teri Holdat látunk, hogy be van írva a naptárba, akkor onnantól kezdve kb. Tudjuk, hogy nem fogunk olyan jól aludni, meg nyugtalanabbak vagyunk, és az egész közérzetünkre van hatása. Ez tényleg egy létező cucc?
5: Szerintem egy kicsit túl van ez hype-olva. Hát mindenképpen hat ránk a hold, ugye viszonylag egy közelsége miatt ugye árapály dagálja, csak akkor már eleve fizikailag is érzékelhető. Nem tudom, én személy szerint például erre nem szoktam reagálni, van, akit ez vagy beképzeli, vagy tényleg hat rá. Én ebben a témában, ebben a kérdésben.
1: Ez már belemegy a bioasztrológiába, vagy
2: az állást.
5: Egy kicsit ez a tényában is igen, de hogy igazából hatással van ránk, az biztos, tehát ezt nem lehet állítani.
1: Oké, Laci, azért arról, hogy beszélgessünk kérlek, mert hogy én elsikadtam, meg nem tudtam olyan helyre, hogy lássam, hogy akkor te azért mentél ki többet magad a Spanyolországba, hogy akkor lásd a napfogyatkozást, azért itt friss az élmény.
5: A teljes. Így van, tehát az...
1: Milyen volt ez, erről beszélgessünk, még van egy pár percünk.
5: Hát ezt elmesélni szavakkal iszonyatos nehéz. Ugye nagyon alacsonyan volt a nap, 10 fok magasság alatt volt már naplemente előtt, és ugye hát mindenki arra számított, hogy majd ez látványban gyengébb lesz, hát tegyem hozzá, jobb lett a látvány, mint amikor zenét környékén van a nap, mert egyszerre látta az ember saját szemével a tájat, a elfogyó napot, a holdat, a napkörnyék körül kibontakozó rengeteg protuberanciál kitörést. 1 perc, 46 másodpercig volt totalitás, de üvöltözött mindenki, mint a gyerekek. Tehát
1: komolyan?
5: Volt. Egy ilyen spanyol kis kastélynek a teraszán voltunk, ott, mint kiderült utólag, valami borkóstót rászerveztek az eseményre, de ők meg nem számítottak arra, hogy mi is ott leszünk, és egy iszonyatos össznépi, egy ilyen megmutogattuk a tárcsébe a napot ott mindenkinek, hát nagyon-nagyon szenzációs élmény volt.
1: Igen, mert nálunk volt ugye részleges, ugye fekvésből indul, ugye, de például Spanyolországban tényleg ott egy óriási.
5: Igen, összesen lehet hasonlít egyébként egy részleges fogyatkozás egy teljesen. Hát ezért is, aki ilyen hasonlóan bolond, mint én, az képes fél földet körbejárni. Elég ritkán van ilyen jelenség. Hát azt kell mondjam, hogy most szerencsések leszünk, mert jövőre augusztus 2-án lesz egy 6 perces totalitással bíró napfogyatkozás, ami szintén Dél-Spanyolországból, illetve hát Afrika északi részéről lesz majd megfigyelhető, úgyhogy nagyon valószínűnek tartom, hogy jövőre ilyenkor is valahol.
1: Most én vagyok egyébként a hülyes rácok, vagy hogy mikor ez 99-ben volt, akkor azt mondták, hogy ez olyan ritka, hogy legközelebb ezt nem lehet majd látni, közben meg itt egymás után.
2: Igen, aztán a Balatonon láttam.
5: Nem. A mondás arról szólt, hogy Magyarországon nem lesz 2081 előtt.
1: Ja, ilyen, hogy akkor rendes, teljes napfogyatkozás.
5: Így van.
2: Érdekes, és ez, amit te meg tudtál belőle 1 perc 40 másodperc erejéig csodálni Spanyolország, akkor a világ más pontjairól is ide kellett volna sereglenni mindenkinek. Tehát ez ennyire...
5: Ez meg is történt. Tehát végig találkoztunk mindenféle nációval, és Isten háta mögötti kis falvakban is embertömegek voltak. Tehát Spanyolország most megboldult ettől a fogyatkozástól.
2: De tök szerencsések vagyunk egyébként, hát a földrajzi közelség kapcsán, hogy ez ilyen szempontból megadatott.
1: Igen.
5: Hát abszolút hálásak vagyunk az egészért, tényleg különleges.
1: Jó, nem tudok még elmenni még egy mellett. Bocsánat, mert hogy tényleg, amikor beszélgettem a Lacival először, hogy akkor egy kicsit promózzuk meg ezt a mai meg a vasárnapi programot, mondta azt, hogy hát ő most a Kilimandzsárón is járt. Egyébként. Figyelj, van egy-két percünk még, ezt pendítsük már meg, Laci, mert akkor mondtuk hallgatóknak, hogy csillagász és hegymászó túrázós vagy, és ugye talán az első ilyen beszélgetésünk az volt, amikor valahol Eurázsia határában valahol ott voltál, és ott túrázgattál.
5: Grúziában, igen.
1: Grúziában, akkor Örményországot mondtuk, de akkor Grúzia.
2: Én Kazahsztánt is megemlegettem.
1: Igen. Mi volt? Tényleg egy másfél percünk van csak, és aztán majd egy pár napon lehet, hogy megint fölhívunk, és akkor élménybeszámolót kérünk, mondta, hogy mit kerestétek Kilimandzsárón?
5: Hát én a hegyet kerestem, kérdezték is, minek megyek oda, azt mondom, ott a hegy. Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert utazási irodával utaztunk ki, tehát oda csak úgy lehet felmenni, hogy szervezett út, mert kint sem lehet egyedül neki vágni a hegynek, a kinti cégekkel kell ezt megtenni, ami ugye hát kiderült, hogy nem is véletlen, mert ugye 6000 méter magas közel a Kilimandzsáró, 1895 méter, és ugye többet abban, több napon keresztül megy fel az ember, serpái vannak, tehát a motyónak egy részét cipelik utánad, de nem csak azt, hanem ugye az egész konyhát, mert ugye főztek ránk, a vizet, minden. 13 fős volt a csapatunk, aki ment, és ehhez volt 28 fős kisegítő csapat. Először ezt nem értettük, de aztán rájöttünk, tehát fejenként 10 kilós csomagot leadtuk, egy-egy hordár 20 kilót cipelt föl, plusz a vizet, plusz a kajákat, és ugye ez így 5 napon keresztül tartott, tehát nagyon érdekes volt, mert lent 28 fokból indultunk január 15-én, és fent a csúcson, hát ott egy mínusz egy pár fok volt, nem volt annyira hideg, viszont jó hír, hogy azért megvannak még a Kilimandzsáró gleccserei, csak annyira nem látszik mondjuk Tanzániából, mert ugye az a déli oldal, de megvan szerencsére. És hát ugye nagyon nagy élmény volt, hát majd erről lehet hosszasan
1: beszélünk akkor erről mindenképpen.
5: Körülbelül egy fél napot is.
1: Hát annyit nem megírunk, de ezért negyed órán az lesz biztos.
5: De annak is volt csillagászti vonatkozása, mert nagyon sokáig tépelődtem, hogy menjek, nem menjek, és egyszer eszembe jutott egy este megnézni a planetárium programba, hogy január 15-én Tanzániából mit látok én a csillagos égbolton, és akkor megláttam a kis, meg a nagy magánál, hát akkor azonnal eldöntöttem, hogy menni kell.
1: Ennyi!
5: Vittem egy látcsövet magammal, és minden éjszaka a színbodáimmal egy kis bemutatót tartottam, ott nézegettük a csodás az éléjékból, szóval
1: de jó
5: lehet. Menni.
1: Szuper. Figyelj, beszélünk erről majd, Laci, és akkor nagyon sok érdeklődött, meg jó programokat kívánunk akkor nektek.
5: Köszönöm, mindenkit szeretettel várunk bárkor.
1: Köszi, oké. Okay. Hello, hello. Köszi. Szia, szia, szia. Imádom ezt a műsort, és azért, mert hogy ilyen embereket tudunk, hogy így, hogy valamilyen úton, módon, bacsony kifejezését így előtúrni. Tehát, hogy most a szó jó értelmében, hogy olyan emberek vannak, és ezek előbb bukkalnak itt a megyében, hogy ez valami iszonyatosan jó, úgyhogy a Lacihoz menjetek, jó? Maradjunk ennyiben.

0: nélkül. Ez történt hétfőn reggel.
1: Egy iszonyat jó arccal beszélgettünk az előzőkben, ő nem más, mint Dorogi László, aki szervezi a mai napon is, meg a vasárnap is a Csillagok alatt című programot Bánkon, úgyhogy most mondjuk még egyszer, aki éppen most a ritmust hallja, hogy ez már hétfőn volt, de erre csak, hogy van? Igen, az a hétfőn volt, de holnap lesz. Jó?
2: Még lehet.
1: Még lehet, jó? Úgyhogy ennyi volt a történet. Igen, mert hogy programajánlós péntek helyett most itt a hét elején kellett ezekről beszélgetni, mert annyi minden történik, hogy szűk az idő, és ezeket nem akartuk kiadni. Maradjunk ennyiben. És hát Laci az elmondta azt, hogy hát tényleg nagyon klassz az égbolt ezekben a napokban, úgyhogy mindenképpen lesznek kapcsolva a közvilágítások, tényleg sötét lesz, és akkor lehet nézelődni és pásztázni. Ezt a gyönyörű, szép...
2: Csillagos eget. És megkülönböztetni a műholdakat.
1: Én azért nem szerettem ezt, pontosabban, hogy nem tudom, mert hogy ugye, hogy így nekem van még ott, amit talán megvan a nagyapámnak a látcső, vagy
2: távcső. Nem viccel.
1: Igen.
2: De ilyen hosszú, ilyen csillag, nem, ez égre
1: ez
2: való,
1: nem ez a ízé.
2: Vadász jellegű.
1: Igen. És ugye ott én tudom a dioptriát okulárét, ugye ott én tudom állítani, hogy leveszem a szemüvegemet, akkor tudok egyébként ilyen -6-okat ráállítani arra, ugye, hogy nekem oda legyen jó.
2: Igen. Fókusz.
1: Igen. Hogy most nem tudom azt, hogy egy ilyen csillagvizsgálós, látcsős történetnél...
2: Szerintem dettó.
1: Én föl tudom-e úgy...
2: Biztos.
1: Belövi nekem mondjuk a Laci vagy az Ádám Gyuri mondjuk ezeket így, és akkor nézzük meg, hogy hol vannak a, nem tudom, a Jupiternek a gyűrűim, ez a látcsódnak mond.
2: Lehet, hogy neked nem jó.
1: És akkor most azon belövi, hogy nézd meg tök, és mondom azt, hogy sorry, mert nekem nem jó, mert szerintem... most szöveggel nem tudok belenézni, értem, mert az úgy szar.
2: Igen, szerintem
1: le kell vennem, hogy
2: szerintem belevi azt a távolságot, és azon kívül lesz az élesítés, meg tudja csinálni szerintem egyénre. Én azt gondolom, hogy lehet.
1: Mert csak, hogy ez eszembe jutott.
2: Igen, közben azon gondolkodtam, hogy mennyire
3: nem is értem,
2: az élet, és milyen fura, hogy milyen fura, vagy milyen jó, hogy vannak így az ilyen arcok, mint a
1: Laci.
2: Mint a Laciék, mint a Laci is például, igen, hogy nekem is volt már szerencsém a Kilimandzsárót látni, de az csak repülőről történt meg. Tehát úgy nézegettem, hogy néztem, mert röpködtünk úgy arrafelé, ugye? És akkor úgy néztem.
1: Ugye?
2: Ugye? Néztem ki.
1: Tegyelentem, vettem a boltból tegnap egy liter helyet, ugye?
2: Pont azon a felén ültem a gépnek, amelyik ugye engedte, hogy az ablak arra essen.
1: Ugye?
2: És akkor néztem, hogy nézd már az a Kilimandzsáró. De ne. És aztán megnéztük, oké, ez egy viszonylag szerencsés és jópofa dolog, de az milyen, amikor valaki leutazik, leviszi a távcsöveit oda, és akkor az aljától a tetejéig fölsétál két napon keresztül, és aztán onnan föntről táborszerűen ki lesz éppen megnézi, mert éppen jó szög esik valamelyik csillagképre. Milyen arcok vannak a világban?
1: Én imádom az olyan arcokat, akik ennyire ilyen arcok.
2: Elképesztő.
1: Igen.
2: Szép
1: igen.
2: Dolog. Hát azt nem lehet mondani, hogy nem fog emlékezni semmire. Fúri,
3: hogy volt ez a részleges napfogyatkozás, ugye?
1: Igen.
3: Ami itt Magyarországon részleges, Spanyolországban egész jól látható volt.
1: Hát teljes volt. Tehát, napfogyatkozás, csak a napfogyatkozás volt, amit Magyarországon csak részlegesen lehetett látni.
3: Hát Budapesten állítólag szinte semmit nem lehetett.
2: Igen.
3: Valahogy én ezeket az információkat hallottam, de nem tudom elképzelni, ha én látnék, én, Karvai Sándor, hogy mondjuk azért csak azért, hogy most megnézek egy napfogyatkozást, kiutazzam Spanyolországba.
2: Soha nem mondtad, soha, ez dehogy nem.
1: Ez így van.
2: Ebben nem menj bele.
1: A megszállottság, mint olyan, érted, valaki, nem tudom én, elmegy, és 74 órát vár egy sátorban, hogy ő legyen az első, aki megvegye mondjuk egy Taylor Swift koncertjegyet. Valami érted?
2: Dorogi Laci meg azt mondja, hogy ő meg azt nem tudná elképzelni, hogyha mondjuk nem látna, hogy akkor feltétlenül az van az első fixa ideája, hogy motorra ülni és körbe motorozza
1: az
2: a ringet.
1: A másik.
2: Tehát ez ebben nem ennyi bele mélyebben.
1: Így van. Na, úgyhogy a lényeg az, hogy igen, mai nap, vasárnap, és akkor a Bánkon a tó mellett vár benneteket este, Laci.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Újra menetrend szerint közlekedik a Kishajó Göd és Sziget Monostor között, miután befejeződtek a sürgősségi mederrendezési munkálatok. Olvasható a Hello Göd oldalon. A cikkben kifejtették, a beavatkozást az alacsony vízállás és a felhalmozódott hordalék tette szükségessé. A Gödi oldalon megbontották azt a mederbordát is, amely akadályozta a kikötő biztonságos használatát. A munkálatokat a két érintett önkormányzat közösen finanszírozta. A mederkotásra azért is szükség volt, hogy ősszel ismét biztonságosan fenntartható legyen a rév közlekedés. A munkák idején a szolgáltatás szünetelt, az utasok számára pedig a Dunakeszi komp kikötő jelentett alternatívát. A települések hosszabb távon a Dunameder további szakaszos rendezését tervezik. Céljuk, hogy folyamatosan használható, engedélyezett hajózási útvonal álljon rendelkezésre, ami kiszámíthatóbb közlekedés biztosít a Göd és Sziget Monostor között utazóknak. A mostani munkálatokkal a kikötők biztonságos megközelítését is javították. Kanyó Alfonzné Csuhéfonó népi iparművész kapta a Litke község díszpolgára címet a település önkormányzatától. A helyi képviselőtestület a népi kultúra ápolásáért és Litke értékeinek megismertetéséért végzett munkáját ismerte el. Kanyó Alfonzné 2008-ban kezdett Csuhéval dolgozni. A kezdetben hobbinak induló tevékenységből pedig idővel elismert művészi pálya lett. 2016-ban megkapta a népi iparművész címet. Egy évvel később pedig már 5. alkalommal nyerte el a magyar kézműves remek elismerést. Alkotásai között dísztárgyak, használati tárgyak, ünnepi figurák és életképek is megtalálhatók. Munkáit a Litkei Tájház állandó kiállítása is bemutatja. A kitüntetett szerint a díszpolgári cím minden korábbi elismerésnél többet jelent számára, mert saját közösségétől kapta. Úgy fogalmazott, a díj nem végállomás, hanem megerősítés és felelősség, ezért továbbra is szeretné szolgálni a közösségét és őrizni a népi hagyományokat. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat. Miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Kivégezték Japánban pénteken Takai Sunaot, aki 2009-ben szándékosan felgyújtott egy oszakai játéktermet és 5 ember halálát okozta, közölte az MTI Japán sajtóértesülésekre hivatkozva. A férfi benzinnel gyújtotta fel a főként pacsinkóval foglalkozó játéktermet. A lángok között 4 vendég és egy alkalmazott vesztette életét. Ez volt az első kivégzés Japánban azóta, hogy Takaichi Sanae lett a miniszterelnök. Az országban legutóbb 2025. júniusában hajtottak végre halálos ítéletet. Akkor egy sorozatgyilkost végeztek ki. A japán kormány egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a mostani kivégzésről. Japán az Egyesült Államok mellett a G7 egyetlen olyan országa, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést. A kivégzések azonban ritkák. 2019 óta mostanival együtt 8 halálos ítéletet hajtottak végre.
2: Időjárás. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
3: Közlekedés.
7: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a

0: minimáit próbáljuk valahogy megérteni, átérezni, megfejteni, ugye Zomber vagy Zomber nyilatkozata alapján, aki ugye egy nagyon fiatal TikTokerből lett 20-21 éves amerikai sztár, akkor igazi rockstar lett belőle, most volt először egy nagy európai fesztiválon a Szigeten, és ugye azt mondta, hogy minden évben vissza akar jönni a fővárosba, és a világ most egy ijesztő hely, és rohadt nehéz az élet, de azt akarom, hogy tudjátok, át fogjuk vészelni, és sikerülni fog. Tehát, hogy én mondjuk 14 évesen, hogyha hallom Zombert, hogy azt mondja, hogy át fogjuk vészelni, és sikerülni fog együtt ezt megtenni, akkor...
1: Mire gondolunk? Bocsánat. Na. Miért mond valaki 20 évesen, ha ő 20 évesen egy sikeres, előtte majdnem, hogy a lábai előtt hever a világ, és a közönség szeretete neki erőt ad, akkor miért mond ilyet, hogy rossz a világ, és hogy nehéz helyzet, meg majd túl fogjuk élni, meg fú, egy miről beteg ember, ez egy lelkileg beteg ember.
2: Azért várjál, Sanyi, azért várjál.
1: 20 évesen mi a gondja, aki akkora sikeres, hogy nemzetközi fellépései vannak?
2: De várjál, Sanyi, azért az előadóknak, a művészeknek, és most legyünk nagyon...
1: Ezek csak dumák.
2: Legyünk nagyon optimisták, azért általában nem annyira öncélú a tevékenységük, hogy csak azért csinálják a dolgot, és azért szólalnak meg, vagy írnak szövegeket, vagy szórakoztatnak bármilyen stílusban is, hogy ők sikeresek legyenek. Tehát valamilyen céljuk általában, mint minden művészeti ágnak van azzal, amivel éppen foglalkozik, és akkor ezek szerint jól csinálja azt, amivel foglalkozik, de sikeres. Ez még nem jelenti azt, hogy ez a világ ma ettől, vagy ezzel együtt egyébként egy boldog hely. Tehát azért azt meg kell hagyni ennek az embernek, hogy jól látja azt, hogy ami most van, az tényleg szar.
1: Mi a rossz ebbe a világba? Amikor van vízünk, van levegőnk, van mindenünk, meg van egy karnyújtásnyira, van minden. Otthonodból ki se kell lépned, megrendelsz mindent, és haza viszik.
2: És ez jó?
1: Ez hogy? Persze, hogy jó, nyilván azon a legjobb, ha elmenne mindenki a boltba és vásárolna, de már te ezt is megteheted, tehát minden inkább kényelmes a világ, tudod, mit szeretne, akkor mondja már meg ez a hülye gyerek, már kimondom, bocsánat, ha kigondoltam, neki mitől lenne jobb a világ, ha nem most jó a világ.
0: Igen, tehát azt mondom, hogy arról beszélgessünk,
2: Szerintem én ennek az emberkének igazat adok, tehát én most nem abban az értelemben adok neki igazat, amit általában szoktuk mondani, hogy hát most a 20 éveseknek annyira jó dolguk van, hogy most tényleg nem tudják, hogy te is ezt mondod, hogy nem tudják, hogy mi a bajuk, mert jó dolgukban minden a segjük alatt van, és általában most tényleg semmi problémájuk semmivel, és most nagy béke van, minden is minden rendben van. Én szerintem, hogy egy 20 éves is lehet azért attól nyitottabb vagy érzékenyebb az éppen zajló történésekre, mert mondom, tehát abba, te azt mondod, Sanyi, hogy itt most minden teljesen perfekt körülöttünk, és minden zseniális.
1: Minden korosztálynak nyilván megvan a maga problémája.
2: Azt kérdeztem, hogy te most szerinted minden rendben van?
1: Szerintem igen.
2: Hol?
1: Szerintem a világ az egy csodálatos hely.
2: Igen?
1: Én ezt így vakon
2: mondom. Tényleg?
1: Olyan lehetőségek vannak, olyan dolgok adatnak meg.
2: Aha.
1: És nem, az a baj, tudod, ennek a gyereknek is el kéne olyan helyre menni, ahol mondjuk megnyitja a csapat, és nem jön a víz, majd akkor rádöbbenne. Tudod, a múltkor elmentünk egy pár napra nyaralni, és hazajöttünk, és nem volt áram.
2: Őrület.
1: És ledöbbent az ember, hogy úristen!
2: Őrület, hogy micsoda mélységeket kellett megtapasztalnod, Sándor, hogy egy nyaralás
1: hiába,
2: után.
1: Hiába, hogy ott van a hűtőbe bekészítve a hidegüdítő, meg mit tudom én, abban reménykedtünk, és nem megy a hűtő,
2: nem
1: és
2: volt.
1: Kilátástalan volt a helyzet, és nem tudod, hogy meddig fog menni. És akkor tényleg jó, elkezdtem érdeklődni, hogy most mi van itt, csak valami karbantartás volt, hát Istennek, tehát semmi komoly, és akkor visszajött az áram egy idő után, de hogy tényleg ilyen 6-7 órán keresztül nem volt áram.
2: Hát kemény az élet. Jó megpróbált az élet, Sándor.
1: Tudod? De azt, hogy most mi a gondja? Mi a baja ennek a gyerek?
0: De Sanyika, nem, tehát mennyit félre mentünk, ugye ő egy generációt képvisel. Itt nem az a kérdés, hogy mi a baja a gyereknek, hanem ugye az, hogy ennek a mostani alfajta generáció, a 20 éveseknek, ugye, akik hasonlóan látják egyébként a világot,
2: mi lehet a baj?
0: Mint az ember, nem épp mondta azt, amit. Tehát, hogy a fiataloknak most mi lehet a probléma? Most leszarom most már ezt az embert. Csak ez kimondta azt, ami engem érdekel, hogy ezzel több tízezer ember ott a Szigeten azonosult, és együtt ott éljen, lesznek, és hogy akkor együtt meg fogjuk oldani, mert ez a fiataloknak a véleménye, hogy itt valami nincsen rendben, és hogy egy szörnyű, sötét világ van, hogy miért, mik a problémái?
1: Nincs rendben.
0: Mik a problémái? Hogy ez, valide ez egyáltalán?
2: Amúgy szörnyű sötét világban ez teljesen egyértelmű. Tehát az, hogyha te most csak nézelődsz, és mondjuk a lehető legbutább dolgot nem követjük el, az, hogy beszélünk, mint ahogy te is beszélsz annyi hülyéket, és amiket én is beszélek hülyéket, ha most csöndben maradnánk, és nem beszélnénk baromságokat, ahogy szoktunk, akkor csak figyelnénk hosszú időn keresztül, akkor nem hiszem, hogy az ez idő alatt megtapasztalt, megérzett, meghallott, megolvasott dolgok, azok annyira világszerte, és ugye ez azt kéne, hogy legyen rálátásunk a világ eseményeire, hogy mondjam, tehát azok annyira elkényeztetnének minket, tehát nem feltétlenül hülye érdekek mentén generált kirakat háborúkról, vagy nem tudom mikről beszélek, hanem hogy általában a világ folyamatáról az, hogy hova megy egyáltalán az ember természete ebben a mai világban. Hogyha ezekkel kapcsolatban te, vagy akár az időjárás, a természet, a túlnépesedés, annak a problémái, ez az felgyorsított, nem tudom, micsoda, mint te mindig mondasz, hogy ez a világ már nem az, mint ami a te gyerekkorodban még csoda volt, akkor alá kell írnom azt, hogy ennek az érzékelése egy 20 éves számára is lehet ugyanannyira megrázó és negatív hatású, mint egy bölcs 50 év körüli magát marhaugosnak tartó bárkinek.
0: Megkérdeztem most a mesterséges intelligenciát, megkérdeztük. Mert ugye nyilván azt lehet hallani teljesen alattam a rádióban és tévében is, hogy nagyon sokan ugye a mesterséges intelligencia az EMI, az AI felé fordul, hogyha magányos beszélgetések vannak, stb. Tehát, hogy
1: képzeld el, Vera ismerősünk a kertjét, hogy mivel ültesse, milyen fákkal vásárolt egy ingatlant, hogy milyen fákkal, az ilyen mesterséges intelligenciától kérdezte. Hát azt mondtam neki, hogy nem vagy normális.
0: Hát miért nem? Hát Sanyika,
1: azért. Figyelj, ha ott vannak ennyi gógyia, hogy az ő elképzelései nincsenek.
0: Hát majd hozzáteszünk. Honnan tudja szerinted azt, hogy mondjuk most tiszafát kéne ültetni, mert hogy nem fogja bírni a lucfenyő, vagy a nem tudom én csoda, tehát hogy adatbázis megkeresi, kész.
2: Egy gyűjtött információ.
0: Az tökéletes. Tehát, hogyha nem ért hozzá, akkor miért ne kérdezné meg? Na, hogy mi is megkérdeztük azt, hogy nyilván azért sok fiatal használja ezt, akár mondjuk chat partnerként is, hogy látja, milyen gondok vannak a mostani generációval, és több mindent emelt nekünk ki a mesterséges intelligencia. Azt írta, nagyon sokan úgy érzik, hogy 20-25 évesen már kellene tudniuk, hogy mi a hivatásuk, miközben valójában még magukat keresik. Szorongás a jövőtől, tehát lakhatás, pénz, munka, klímaváltozás, AI, sok fiatal számára ugye nem egyértelmű az, hogy jobb lesz-e a jövő, mint a jelen, ahogy ezt a korábbi generációknak ugye gyakran elvárt narratíva volt, mert hogy mi volt régen, Sanyikat azt mondom a Ramcsának, hogy na, itt neked sokkal jobb lesz, mint nekem, majd hidd el, kislányom, ezt, hogyha most én mondanám a lányomnak, meg a fiamnak, azt mondaná, hogy hát apuka nem biztos, hogy ez sokkal jobb lesz majd nekem, mint neked. Mint
2: ahogy már én ezen túlestem, mert szegény édesapám még azt mondták, hogy neked jobb lesz, fiam.
0: Így van.
2: Hát nem rossz, azt nem mondom, hogy rossz, de ne ilyen földhöz ragadtan nézzük ezt.
0: Igen, aztán akkor valaki azt írta nekik, vagy azt húzza le, hogy hát identitás, önértékelés keresése, és mondjuk olyan kérdések jönnek elő a fiatalok szempontjából, hogy sok fiatal azt kérdezi, hogy hogyan legyek sikeres, hanem azt, hogy hogyan tudnék úgy élni, hogy legyen értelme annak, amit csinálok.
2: Ekkora különbség van a kettő közt egyébként. Ez fura, hogy az AI ilyeneket ír. Kénytelen vagyok elhinni, hogy igaza van.
0: Igen, azt írja, ez fontos szerinte, hogy ilyesmikkel szokták, ilyesmikkel is megkeresik azért, és le lehet vonni. Ő ezt írja. Látszik az, hogy a puszta siker már önmagában egyre kevésbé meggyőző válasz. Sokan szeretnének pénzt, és szabadságot, és kapcsolatokat, és értelmet, és lelki nyugalmat cakumpak. Sokszor sokkal pontosabban tudják megfogalmazni a fiatalok azt, hogy mi nincs rendben, mint azt, hogy mire lenne szükség helyette. Tehát ugye ilyeneket mond, és még itt a végén van egy érdekes sztori, hogy igen, ja igen, ez volt a végén egy érdekes sztori, hogy akkor ezt mondta még itt.
1: Tudod, mi a baj a mai fiatalokkal?
0: Nem mond.
1: Hogy nem találják a helyüket. Én egyetlen, nincs céljuk. Tudod, azért annó mi is voltunk 20 évesek.
2: Most itt kezdődik, jaj, ne!
1: Mert belegondol, hogy volt elképzelés.
2: Jézus Mária.
1: Ők ott állnak 19-20-22 évesen, és azt se tudja, hogy
2: mennyit... Én se tudtam. Én se tudtam, Sanyi, ne mondj már. Nem hülyéskedek.
0: Figyelj, meg. Én 22
2: miről
0: éves
2: ember.
1: Én tudtam, hogy én dolgozni akarok. Én tudtam, hogy pénzt akarok keresni. Aha. De, hogy, de Sanyi, előrébb lép.
0: Épp ezt mondom, hogy amit most itt a Cseti is írt nekünk.
2: Ennyit ő is tud.
0: Hogy azt írják, ugye, hogy most
2: pénzt keresni.
0: Igen, hogy nem azt, hogy hogyan legyek sikeres, hanem azt, hogy legyen értelme annak, amit csinálok. Tehát, hogy azt akartod, hogy legyen pénzed, de ennyi.
1: Nem, tanulni akarnak. Mindig képezni akarják magukat, tanulni az akarnak. Az a baj, hogy nem mennek el 18 évesen dolgozni, vagy 20 évesen, ők mindenből maximalisták.
0: De miért mennének el dolgozni 18
1: azért,
0: évesen?
1: Azért menjen, mert abból él. Abból fogja tudni megvenni majd az ingatlanát. Régen a szüleinknek se volt pénzük, de dolgoztak, és tudtak felvenni hitelt, és ki tudták fizetni.
0: Igen.
1: És abból volt hol lakniuk. Úgyhogy az a probléma már megoldás, amikor, tehát akkor megoldás volt, amikor itt ő azzal jön, hogy hol lakjon, meg nincs hol laknia. Nem, az a baj, hogy túl nagyok az elvárásaik, azt gondolják, hogy a szülők majd kifizetnek mindent, apu fizesse az albérletet, meg mindent fizessen, ő meg majd csak tengleng, meg élvezi az életet. Tisztelt a kivétel, bocsánat, ezt mindenképp hozzá szeretném tenni, de az a baj a mai fiatalokkal, hogy nincs bennük, meg ez a munkahelyváltás is. Nem jó, nem érzem jó. Nem az van, mert holnap akkor jobb lesz, vagy egy hét múlva. Nem, egyből beadja a felmondást, egyből kilép. Ismerem ezt a generációt, 20 éves az unoköcsém. Több szakmája is van. Érted? Burkolótól kezdve akkor elvégzett ilyen vagyonvédelmi tanfolyamot, meg mit tudom. De persze jobb apuval dolgozni, mert apu odaadja napi 20-25 ezer forintot, csak akkor van a gond, tudod, amikor apunak nincs munkája.
0: De Sanyika, figyelj, nem érted? Bocsánat, tehát, hogy nem érzed azt, hogy mondjuk régen elmentél autószerelőnek, elmentél kőművesnek, elmentél ennek, elmentél annak. Elmentél egyetemre, hogyha volt gógyid, akár mondjuk a te idődben is, vagy még az én időben is, hogyha nem voltál, én időben ugye, ha nem voltál annyira okos, vagy nem volt jó időben, akkor mi volt, akkor átmentél a szakmunkás képzőbe, és akkor maradtál ott, fiam, és akkor lesz valami ízér, nem értemre kész. És akkor lesz olyan munkád, ami most szerinted hány ezer különböző életmodellből, munkából tud egy 22 éves mondjuk, hogy mi legyen, hogy mit csináljon az életben, hány minta van előtte, hogy mi legyen, mennyi? Gondold el csak, hogy fölmegy az internet. Biztos, hogy van. Ezerné meg ezerné több lehetősége van a fiatalnak arra, hogy valahogy eldöntse azt ezekből, hogy melyik lesz számára a legjobb. Régen a cuclizusban mennyi fiam hülye vagy, akkor szakmunkásképző, ha meg van gógyid, akkor meg gimnázium, meg egyetem, azt akkor lesz belőled, ami lesz. Ez kész. Ennyi volt A meg B választás. Kábelgyár.
1: És elmennek, és csinálják a mai fiatalok, hiába, hogy van neki ezer lehetősége?
2: Pont ezért.
0: Hát itt a kérdés, hogy melyiket válassza? Sanyika, tehát melyik lesz a jó? Mire fogom az én életemet ráépíteni? Neked az volt a döntésed, hogy igen, én elmegyek, a keféldébe dolgozok, mert nekem ez van, ez a választás.
1: Nekem pénz kell, én azt mondtam, hogy életet akarok, családot akarok.
0: Mit válaszol egyébként az a fiatal, akinek nem csak azt kell,
1: hogy... beszélek, hogy nekem volt célom, neki nincs célja.
0: Hogy ne lenne? Csak hát az a különbség, hogy neked nem volt sok választási lehetőséged vakként.
1: De én nekem a nem volt sok választási lehetőségből, a szűk lehetőségből és megtaláltam az élet célját. Ő meg a több ezerből nem találja meg.
0: Hát de épp ez az, hogy honnan tudja, hogy melyik az? Sanyi.
1: Nincs elképzelés.
2: Sanyi.
0: Honnan legyen még, hogyha ezer variáció van, ezer meg ezer.
1: Legyen, ami közül tud választani.
0: De miért?
1: Ez a baj a mai világgal, hogy mindenből annyi mindent lehet választani.
0: És akkor az miért?
2: Előbb azt mondta, hogy ez a jó. Előbb azt mondta, hogy ez a jó. Most azt mondja, hogy ez a baj.
1: Jó,
2: Sanyi,
1: jó,
2: figyelj.
1: Csak nem tudnak dönteni.
2: Sanyi. A legesleg...
0: Bocsánat, de ez a gondjuk, tehát például az, hogy mi a baj a generációnak, hát az a gondjuk, hogy olyan világ van már, gyerek, hogy annyi minden van körülötted, hogy egyszerűen olyan zaj van, meg zsizsik van, hogy nem, egyszer, most átlettünk már a másik oldalra, mert ahogy mondtam, régen mi volt, most nem a vak speciális szitót veszük alapul, mondtam, hülye vagy gyerek, ipari, ha meg akkor balasi, és akkor mehetsz még fel egyetemre. Ez a két variáció volt, de most már, és igen, akkor el volt döntve az, hogy ha akartad, ha nem, akkor elmentél kőművesnek, az kész, ennyi, érted? Vagy elmentél, és akkor lesz belőled valami, de most ott van egy, szülőként ott van egy gyerek 18 évesen, Nem tudja, hogy merre tovább.
2: A másik
0: gyerekek.
2: Fontos dolog, Sanyi.
0: És ez nekik egyébként probléma.
2: A másik fontos dolog az az, hogy a leges-legeső mondatod, tehát amikor jön az összehasonlítás, az, hogy és a magadnak a fölhájpolása, a te korszakodnak a fölhájpolása, és azt mondani, hogy mi a baj a mai gyerekekkel, a mai húszosokkal. Én ebből a rádióból, ha még egyszer így bele fogsz menni ebbe, fölállok, soha többet nem jövök be az ajtón, mert ekkora elmebetegséget, amit te tudsz mondani azzal, még ember nem mondott. Mikor érted meg? Mikor fogod föl észszel, hogy a mai gyerekek, a mai fiatalok legyenek húszasok, legyenek alatta, legyenek akár picivel többek? Az a mi nevelésünk, a te nevelésed eredményei. Ezt nevelted föl. Neked köszönhető, amilyen most ez a gyerek. Most mindent tőled vett, mindent tőled tanult, mindent próbált úgy csinálni, ahogy azt a lehető legjobb tudása szerint.
1: Lehet, hogy emiatt van összezavarodva, mert én nekem kevés lehetőség volt, de azt tudtam
2: de neki Sanyika, átadni. De Sanyika, ez a generáció a mi lenyomatunk. Ennyit tudtunk összehozni. Hogy kérheted rajtuk számon az idézőjeles szerencsétlenkedésüket? Mondd már meg!
0: Na még erről beszélünk majd, mert kifutottunk az időből, itt már jön a hírolvasónk is, meg mindenki, úgyhogy addig mindenki szedje össze gondolatait szépen, és akkor jövünk még vissza a zenék és a hírek után.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Na, mindenki...
2: Nem.
1: Mit nem?
2: Hát én például nem.
1: Miért nem?
2: Azért, mert nem lehet lenyugodni.
3: Nem, túl kevés volt az idő, a hírek meg.
2: Azért, mert nem lehet, mert nem bírsz vele. Tehát ez,
1: tudom,
2: ez
1: az hogy nem bírsz vele.
2: De az az alapvetés, Ádi, most tényleg komolyan.
1: Na, komolyan.
2: Mit akarunk számon kérni, amikor több évtizednyi elnyesett család idióta nevelési kudarcaival szembesítjük a gyerekeket, és rajtuk kérjük számon azt, amit mi nem oltottunk beléjük jól.
3: Legyen önálló gondolkodása és önálló vélemény.
1: De Sanyika, de most egyébként magadat cáfolod meg, és magadat erősíted meg. Legyen önálló gondolata, meg önálló véleménye. Épp ez az. Tehát épp ez az, hogy nem az van már, hogy akkor mész a szakmunkás készül meg a gimnáziumba, hanem az, hogy van önálló véleménye. Tehát, hogy ez a generáció már azt csinálja, akár
2: pont
1: mondjuk
2: most alkotja.
1: A ti nevelésetekből adódóan, hogyha most egy Norbinak a dolgait viszünk tovább, igen. Hogy ő nem fog egy mérgező munkahelyen éveket eltölteni a szemét főnöke mellett, és ez miatt ő cukros legyen, rákos legyen, magas vérnyomásos legyen, hogyha 3-4 hónap alatt neki lejön az, hogy ez a munkahely egy rakás szar, akkor föláll, és tovább megy.
3: Smált, értem.
1: Ennyi. Tehát, hogy ezt régen nyilván nem teheted meg, 90 előtt is például, mert örültél, hogy valahol ott vagy, kész, meghúztad magad, nyugdíjas állás, stb. Most már a fiatal ezt nem fogja elviselni. Hogyha itt egy szar munkahely van, akkor ott legyen még évekig, hogy akkor miért munkál? Utálom, gyűlölöm, és akkor ott maradsz évekig. Ő fogja magát, és föláll. Ennyi.
3: De én nem tudom, hogy hogy tud ellenni úgy, hogy elmegy egy helyre, és még rájön egy fél év után, hogy ez mégsem jó,
1: igen?
3: És akkor utána hónapokig nem is talál, de lehet, hogy nem is keres.
2: Én nem általánosítanám ezt így be. Ez
1: meg a másik,
2: dolog.
1: Hogy itt ezt értsd meg, Sanyika, hogy inkább bevállalja a létbizonytalanságot x hónapig.
2: Mint a mérgező.
1: Mint hogyha nem. Mint hogyha ott lenne évekig, és mondom, tehát nem felelőtlenség, így gondolkoznak. Nem fognak ott maradni, hogy rákos legyen, mert nem tudom, mindenki többet ér a saját élete, mint hogy minden nap egy rossz mérgező munkahelyre járjon be. Helyette vállalja a létbizonytalanságot bizonyos ideig, és ettől kezdve majd fog másik munkát találni.
2: Amennyiben ez így történik, de azért az ne általánosítsunk, mert lehet, hogy ő nem keres munkát, vagy nem talál munkát olyan gyorsan, és meghagyja magának az időbeli sávot arra, hogy keressen, de azért én nem általánosítanék. Tehát én azért azt látom, és most majd a saját gyerekeimet is akár tudom abszolút példaként hozni ide, hogy nekem a lányom is keresi a helyét a munkáján belül, és igen, egy iskolában dolgozott egy tanév, egy gyógypedagógusként, ami nem volt túl sok, tulajdonképpen egy évet mondunk, de tanévről beszélünk, azért kevesebb, és talált ettől jobbat, pusztán Anna azért, mert megtalálta azt a annak a lehetőségét, hogy azzal tud foglalkozni, amit tanult, sokkal-sokkal jobban, mint azon a helyen.
3: Jó, hát az nem baj, hogyha...
2: Oké, okay, na de hát ez is egy, ha azt veszük, akkor ez is egy gyors munkahelyváltás volt, tehát ezt ne zárjuk ki a lehetőségét a jobb keresésének, és ne általánosítsunk, ne mondjuk azt, hogy a 20 évesek ilyenek. Én ezt nem mondom.
3: De én azt
2: mindig is voltak,
3: ha...
2: mindig is voltak rosszabb, és mindig is voltak jobb példák.
1: Minden esetre szerintem az elmondható ügyösszességében, vagy általánosítva szerintem, hogy azért az érzékenység talán az jobban jellemzi mondjuk ezt a generációt.
2: Az
1: tehát, hogyha mondjuk abszolút, így, okay. Ha most itt ment a paksi sztori, meg hogy kihalnak a fák, stb. Lehet, hogy mondjuk, ha ez történt volna mondjuk az én generációban, akkor ilyen, tudom, mint most így, mi? Viszont lehet, hogy a mostani fiatalok azért ez már sokkal, hogy mondjam,
2: megmarad.
1: Szorongásokkal abszolút. Telve fogják abszolút. Ezt egyébként
2: abszolút. Átélni. Abszolút. Egy 20 éves most, és most megyünk tényleg emlegessük fel a téma behozóját, ezt a koncertes énekest. Ő problémákat lett, sötétnek festi le a világot. Mi lehet attól sötétebb és rosszabb dolog érzékelni, mint azt, hogy ennek a nagy-nagy pályakeresésnek, meg a nagy-nagy életkeresésnek a kezdetén olyan szorongató és annyira nehéz világ helyzetet kell maga körül látnia, amiből azt mondaná, hogy és ebbe akarok én valami jót, ebbe akarok én majd megtalálni magamat, amikor tulajdonképpen a forróság évente 10 fokkal megy följebb, amikor nem tudom, hogy hol robban ki háború, amikor mindenki minden ellen van, amikor acsarognak.
3: Hát mindennél nem lehet elkeseredni.
1: Hát de az mondja, hogy ilyenek egyébként.
2: De ez veszi körül. Egy most kezdő embert, minket ez nem vett körül ember. Hát a mi világunk ehhez képest, te mindig idealizálod, és mindig azt mondod, hogy
1: milyen jó volt akkor.
2: Ő miben néz szét? Amit most teremtettünk neki ember.
1: Igen.
2: Elég nagy kacspaszban vannak a 20-asok, csak jelzem.
1: Igen, de egyébként azt is adom, hogy akkor bezzeg, amikor 45-ben nagyapád vissza...
2: Ez igaz?
1: Az meg a másik, vagy 56, amikor lőttek. Vagy
2: elég, baj az, Igen. hogy abból mostanra nem tanult az emberiség eleget, és most ugyanott vagyunk, mint 45-ben.
1: Érdekes ez a téma, úgyhogy mondom. Azért akadtam meg ezen az emberen, zomberen, mert ez azért nyilván egy gitárt. Vitát generált köztük
2: a gitárjáról.
1: Na jó, megyünk tovább, jön nem sokára egy vendégünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
4: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2,564,000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsi bejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű égett 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mint három esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lány a gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
2: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.

0: Pontosabban, mert hogy megint nem is olyan régen volt egy kis versenyecske Pécs mellett, ahol ott volt apa és fia, és mentek egy pár kört, és megint a buti nagyon jó volt. És hát gyakorlatilag azt mondták rájuk az ottaniak, az ottani már akár veteránabbak, meg akik ott idősebbek már, erre a 17 éves gyerekre, akinek nagyjából 3 hónapja van jogosítványa, hogy ez egy UFO.
1: Nem mondod.
0: A szó jó értelmében.
1: De jó. Jó ezt hallani.
0: Ugye?
1: Amúgy azt hiszem, hogy itt ezekben a rallizós történetekben nem feltétlen követelménye a jogsi. Vagy igen?
0: Azt nem tudom.
1: Hogy de lehet az? Az nem érdek.
0: Hát de most...
1: De várjál, hát zárt pályán mennek, tehát nem hiszem, hogy forgalomban mesztek részt.
2: Zárt pályán nyilván nem, de mondjuk a meccsek rallinál azért ott nagyon sok esetben mész nyílt terepen, aki még az erdőkön.
1: De úgy, hogy forgalom van a környékeden, úgy bizonyosan nem.
0: Persze.
1: Tehát versenyszituáció.
0: Ezt már meg kell tudnunk.
1: Igen. Erre kíváncsi lennék, igen. Hogy a hagyományos igen. Úrvezetői engedély az itt feltétele az, hogy az ember ilyen fiatalkorban már rallizhasson.
0: Igen, érdekes, és arra fogunk beszélgetni most Kerék Juditta, az anyukával.
1: De.
0: Mert hogy imádni való volt, Judit az múlt héten, szerdán, este 7 óra 5-kor telefonon fölhívott. És akkor beszélgettünk egy picit, és akkor tudom, én pont akkor adtuk leadta internet is, meg pont leadtuk akkor is sporthírbe, hogy azt, hogy igen, aztán két kategóriában is nagyon jó volt, mert ugye Kisvaszar rallin vettek részt, ugye, és akkor mivel ő még csak 17 éves, ugye,
1: ilyen junior vagy ifjúság?
0: Igen, olyan tesztorin tudott ő menni, és ott gondok is voltak, mert az egyik megszakító, az egyik biztosíték az elolvadt, akkor ki kellett állni, nem tudom, minden baj volt vele, de aztán ennek ellenére nagyon jó volt, mert hogy ugye az teszt kategóriában ugye lett egy első hely, amit a botiék megszereztek, ugye, kétkerék meghajtású a kategóriában, és a teszt abszolút értékelésben pedig harmadik helyen végzett, tehát nagyon klassz volt a történet, és nagyon jól, és nagyon szívesen fogadták ezt a fiatal gyereket. Erről szépen. Beszélgettünk például egyébként Judittal, és akkor mondtam azt, hogy akkor ugye legutóbb a Botival beszélgettünk, de mondtam neki most, hogy akkor legyen az anyuka, mert hogy azért most más az, hogy most bent ott az anyósülésen, ugye, és akkor ketten csapatták a papussal, és akkor ugye mentek, mint férj és feleség, az egy dolog. De most ugye, hogy gyerek és a férj ott van, ül a szervizparkban, látja azt, hogy jönnek az eredmények, nem jönnek, hol van, mi történt, stb. Tehát, hogy azért ilyen plusz frász is, érted ez?
1: Hogyne.
0: Meg ugye azt, hogy akkor mi ez, meg hogy lesz a gyerekkel? Érted? Erre gondolni. Úgyhogy beszélgetünk ma mindent vele arról, hogy akkor most hogy van, mint van, meg hogy tényleg ennyire jó kedvelés és szeretettel fogadták. Kevésbé a múltkoras Algo challenge a gyereket, csak úgy megsúgom.
1: Igen?
0: Aha.
1: Nem ugyanez volt?
0: Voltak azért ott, hogy mit keresed itt, meg ilyen fiatalom, meg hogy nem tudom én. Ezzel szemben egyébként a Pécs mellett meg mindenki imád tőt.
1: Milyen fura, hogy ugyanannal közönségre szűk, gondolva.
0: Igen, tehát ugye itt saját...
1: És itthon nem.
0: Igen. Érdekes ez is. Na mindegy, beszélgetünk ilyesmikről mindjárt, úgyhogy Judit lesz a vonalban a Meg a slágerek után.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát igen, imádott a téma, mert hogy olyan sportról, technikai sportról tudunk beszélgetni, ami a szíven közel áll, és tudják azt a hallgatóink is az elmúlt 10 évben, hogy nagyon nem forszíroztuk a futballt.
2: Nincs
1: a reggeli műsorba.
2: Hogy ne lenne?
3: Hagyjál már lóban focival.
2: Milyen meccsek vannak?
1: Jó, hát de hol? Most hol? Megye háromba? Hagyjál már.
3: Miről beszélsz?
1: Mi? Azért mondom, hogy helyi szinten, tehát, hogy nem forszíroztuk, mert hogy olyanok vagyunk mi, hogy annak adunk inkább teret meg időt, amik ugye nem ezek a, hogy mondják, nem az, hogy látványsport, hanem ez a...
3: Hát mainstream, fősodor,
1: igen, hanem ugye imádjuk a krikettet, ugye?
3: Hát oda vagyunk
1: nagyon,
3: a krikettet.
1: Imádjuk egyébként
3: én a krikettet. Én a krokettet is szeretem.
1: Dunakanyari kenguruk, krikettesek, szentendrei, baseballosok, Váci sárkányhajósok, mi volt még itt?
3: Ezeket, gombfocisok.
1: Gombfocisok, hogy köszönöm szépen. Vácon, a forték, tehát, hogy abszolút ezeket mondom, imádjuk, és hát ugye azért is imádjuk a rallit, mert hogy hát most már itt azért a Marosvásárhelyi Guriga Rally Team ifjú titánja, és ugye itt a pár nappal ezelőtt a pécsi kollégák elmondása szerint ifjú ufója, nagyon követnünk kell az ő pályafutását, mert a gyerek nagyon jó lesz, mert hogy ugye, amikor először beszélgettünk a Botival, akkor ugye itt a Salgó Challenge Cup kapcsán, ugye gyakorlatilag letarolt mindent, és első lett, hát ugye első ember letarolt, hanem első lett.
3: Tehát, nem az élet első, mert mindent letarolt.
1: Nagyon vitte a kategóriákat, és de most jó. Nem is olyan régen jött egy következő megmérettetés, mert nagyon szívesen várták őt egyébként lent Dél-Magyarországon, mégpedig ugye Kisvaszaron, ahol szintén ügyes volt, mert ugye kétkerék meghatások kategóriájában, teszt kategóriában is nagyon jó volt, meg abszolútban, és ugye teszt igen, két kerék meghatásoknál ugye ott első lett, ugye teszt abszolútban pedig ugye a harmadik helyen végzett, és hát azt lehetett hallani vissza, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól érezték magukat ezen a versenyen, és nagyon-nagyon kedvesen és szívesen és örömmel fogadták a Botit. Annak ellenére ugye egy 3 hónapban neki jogosítványa, meg a 17 éves.
3: Hát az elején van az útnak. Igen. Hála Istennek, folytatva egyébként egy olyan családi hagyományt, ami szintén párnát titkítja szerintem.
1: Na, és azt mondjuk, hogy erről beszélgessünk egy picit más vonatkozásban, az anyukának, Juditnak köszönhető, mert hogy ő hívott, hogy egy ilyen volt, mondtam, hogy tudunk róla, meg hét is adtunk róla, de hogy nagyon feltöltődött tőle a Botti, meg az egész család, hogy jó volt az egész történet. Egyébként az egyik, ahogy elmondta Juci, az egyik legtechnikásabb, veszélyesebb pálya volt, úgyhogy körömrágós volt az egész történet. De jósult el, úgyhogy Judit itt van, és tudunk vele egy kicsikét beszélgetni anyai szempontból, hogy akkor
3: Spéci.
1: Most mi van akkor a Botival, és hogyan tovább. Szia Judit, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello!
3: Csáu. Első körben természetesen gratulálunk, mint ugye gyerekekkel rendelkező apa, tehát óriási érzés lehet az, amikor a srácodat egyrészt sikerben látod, sikeresnek látod, jónak látod, és ráadásul ennek még meg is érkezik kívülről egy olyan elismerés, amiről ti is beszámoltatok.
1: Így van, úgyhogy akkor milyen volt? Talán kezdjük ezzel, Judit, mert hogy azért nekem elmondta egy-két dolgot, de ezt azért osztuk meg a hallgatókkal is, mert hogy nem azt mondtad, hogy kellemes csalódás volt, hanem hogy azért egy picit más volt az íze az egésznek, mint mondjuk a Salgó Challenge kapom.
4: Igen, először is köszönöm szépen a gratulációt. Igen, alsó mocsaládon ez a déli régiónak a versenye volt. Ez egy, ahogy mondtad is, egy elég komoly pálya, úgyhogy én nem nagyon örültem neki, hogy a szíru benevezett. Ez egy nagyon szűk erdei út, itt hibázási lehetőség nem nagyon van, úgyhogy ez miatt én nem örültem, de hát nyilván ebben nem én döntök, hanem az apja. Úgyhogy bedobta őt a mélyvízbe.
1: Volt egyébként akkor köztet vita egy kicsi azért, hogy akkor nem kéne még, meg akkor az kemény pálya.
4: Igen. Én azt gondoltam, hogy ő még nem is látta. Mi ugye ismerjük ezt a pályát, mi sokat mentünk rajta, de Boti még nem is látta ezt a pályát. És én mondtam, hogy azért, tehát ez egy első osztályos pálya. Ő még azért most kezdte, De nagyon ügyesen megoldott, úgyhogy így utólag most már azt mondom, hogy megértem.
3: Tényleg, Jucci, csak fölmerül egy kérdés, utána folytatjuk mindenféleképpen a történeteteket, hogy ahhoz, hogy valaki raliban ilyen fiatalkorra vezessen, ott kell hozzá már jogsi, vagy ilyen úgymond forgalomtal elzárt pályákon, akár versenyszituációban jogsi nélkül is használhatja a tudást?
4: Hát egy ilyen versenyen, egy ilyen sprint versenyen kell a jogosítvány. Uh-huh. 18 éves kor is kellene, neki az apukája múltja miatt, meg úgy, hogy az apukája beül mellé, aha, neki engedi érzik.
1: Aha.
4: De kell a jogosítvány, igen.
1: Oké. Okay. Na akkor tegyük vissza arra, hogy ugye azt mondtad tényleg, hogy maga az egész a hangulata, ugye amellett nagyon jó volt a Boti, az abból is fakadt, hogy nagyon jól fogadták a srácot, akkor milyen interakciók, milyen kis beszélgetések vagy rácsodálkozások voltak, Judit?
4: Hozzáteszem, hogy a Pécs az a mi is nagyon szeretünk ott versenyezni, és eleve az apját is nagyon szeretik ott, úgyhogy úgy mentünk oda, hogy mi ismertük, ugye nagyjából ezt az egészet. Hát Boti az meg az első gyors után már jöttek oda hozzá, hogy nagyon komolyan mész, hogy ezt hogy csinálod, életedben nem volt ezen a pályán.
1: Aha.
4: És végül is rögtön az első gyorsan jött egy nagyon jó idők. Azt fogják mondani, hogy úristen, mit akar ez a kisgyerek itt. De nem, jöttek, biztatták, mondták, hogy gratulálunk, Boti, hogy egyszerűen nem tudtunk jobbat jönni tőled.
3: De nagy. De
4: hogy nem volt olyan szerviz, mert ugye minden gyors után van egy szerviz, hogy ne jöttek volna oda hozzá.
1: Aha.
4: És nem hogy nagyon klasszul mész, Boti. Meg itthonról is egyébként vannak azért itt gyarmaton is olyanok, akik követik ezt élőbe.
1: Aha.
4: És folyamatosan jött az üzenet, hogy úristen, mit csinál ez a gyerek? Ez egy elmebeteg.
1: Örökletes. Szeretem a magyar nyelvet, bocsánat, tehát ugye mondtam azt, hogy őrült, elmebeteg, ufó, és ugye ezt ugye ilyen pozitív értelemben. Igen.
3: Hát igen, azért ebben van örökletesség.
1: Igen, és akkor azért azt mondjuk el, hogy van rálátásod, mert ott voltál, aztán most ugye anyukaként ott van a férjed meg a gyerek, tehát ugye mondtad nekem, hogy azért rágod a körmöndöt a szervízparkban, hogy igen.
2: Hát meg alapból is csak félti egy szülő a gyerekét.
1: Hát hogyne. De azért átbirenzte azért érdekel, Júci.
2: Nem veszélytelen történet.
1: Ugye? Tehát, hogy így azért jó viseled?
4: Hát én nagyon izgulok, tehát én megmondom őszintén, hogy én egész nap végig izgulok. Tehát azért nem csak a gyerek, ma férjem is ott ül az autóba. Aha. Tehát, hogy az én kis családom kimegy, és igen, azért ez egy veszélyes sport. Úgyhogy hát én örülni csak a végén tudok. Tehát, hogy
3: de akkor nagyon.
4: Ez az egész napos izgalom, ami a szervizparban ismerni olyankor, tehát hogy én addig még a szervizpartba az utolsó gyors után be nem érnek, addig nyilván feszült vagyok.
3: Egyetlenül.
4: De meg akkora boldogság van bennem, hogy azt le nem tudom írni.
1: Ilyen hullámvasút, ez egy érzelmi hullámvasút, ugye, hogy akkor egyébként akarod is, hogy menjen a gyerek, mert tudod, hogy jó, meg hogy jó lesz, meg, utána meg mégsem, mert azért úgy félsz, meg izgulsz, utána meg nagy ízi, öröm, meg extázis van, hogy minden végig megy rajta.
3: De várjál, Júci, azért ez nem is egy vicces dolog innentől, mert hogy a dolog állandósulni látszik, legalábbis én úgy gondolom, tehát most a Boté beindul, előbb vagy utóbb, de is inkább előbb, mert hogy már beindult, akkor ő mellette fog ülni a férjed, és egyébként ugye azért még ti is mentek, azért akkor megvezet, szóval ez innentől egy még fokozottabb igénybevétel lesz ilyen szempontból.
4: A mi versenyzésünk, de nem sok esély van már, mert a magyar rally sport az eléggé haldoklik. Még ezek a kisebb sprint versenyek, meg bajnokságok ezért még egész jól mennek. Uh-huh. Úgyhogy valószínű, hogy Bocié lesz most már a fő szempont, tehát ő vele fogunk inkább foglalkozni.
1: Aha.
4: Tehát Pécsen, ha a Pécs rally lesz, ott biztos, hogy el fogunk indulni mi is első osztályba, mert azt nagyon-nagyon szeretjük, de hát máshol nem nagyon látom.
3: Okay, tehát, okay. Igen, sajnos ez egy rossz hír ebből a szempontból, viszont tök érthető. Ugyanakkor, és még azt akartam kérdezni, mennyire vagytok, amennyire ismered a csapatokat, már pedig biztos nagyon ismered, egyedülállóak ezzel a családi felállással?
4: Múlt hét végén rendeztek Salgótarjánba egy ilyen apa-fia autóversenyző találkozót, és ott beszélgettünk, hogy tehát ilyen, hogy anya, apa, gyerek, ilyen nem nagyon van, de egyre több az apa-fiú páros.
3: Hát én pont, vagy... erre a családira gondoltam, tehát apa, anya, fiú, azért én ez egy unikum, lássuk be.
1: Van még egyébként, tudom, hogy már augusztus közepén felé megyünk, de hogy van még, vagy már túl is mentünk rajta, van még valami naptárba, Judit?
4: Igen, szeptember és októberben is szeretnénk. Jó. Mind a kettő Pécs környéki.
1: Na, jó. Oké.
4: Okay.
1: Jó.
4: Nem tudom, mert még nem kaptam versenykiírást.
1: Jó,
4: de
1: okay.
4: Szeretnénk.
1: Figyelünk rátok. Jó, és akkor beszélünk megint, hogy mi lesz a helyzet. Rendben?
4: Jó, rendben.
1: Köszönjük, hogy
3: sok
1: itt voltál.
3: Sok sikert nektek.
1: Szia.
4: Köszönöm, hogy hívtatok.
1: Szia. Igen, most megint ilyen kis battanások voltak a vonalban, úgyhogy bocsi, érte ez most. Igen, valószínűleg nálunk volt megint, tehát vannak ki néha ilyen internetes kiadások. De a lényeg egyik, szerintem nagyból hallható volt, meg értető volt, hogy imádták a Botit. Úgyhogy ennyi, gyerekek.
2: És hogy nagyon tehetséges, 17 éves.
1: Igen. Úgyhogy szeptemberben is, meg októberben is lesz majd még témánk.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Óriási témánk volt, és még mindig az kerék Boti, Balassagyarmati, hát rally versenyző 17 évesen, ugye a kerék család ifjú titánja, apa és anya után most már ő is benzingőz, visszakettő padló, és akkor mehet a rakendről.
2: De mondjuk nehéz lett volna elképzelni, hogy srácból sokkozó lesz egy olyan hagyomány után.
1: Hogy be lehet, lehetett volna!
2: De rejtélyes oknál fogva ez a dolog szerintem elsikkadt, hála Istennek.
3: Nem esik messze az, ahogy van, az alma a fától.
2: A fától. Mondanak, egy, mondanak ilyet, igen. Fájától.
3: Igen. Mondanak ilyet is. Igen. Hát ez ebben a helyzetben is megállja a helyét, mert tényleg akkor egy nagy lehetőség előtt áll a kisrác.
1: Igen, igen.
3: Tényleg apai-anyai örökség gyakorlatilag.
2: Sándor, a te rallis szíved, a te rallis szíved milyen szinten rezgett ezekre a hírekre?
3: Hát ezen a szakaszon, ez a felső meg alsó mocsoládi szakaszon jó magam is mentem a Kővári Barnával, ott navigáltam őt anno, ez olyan 2010-12 környékén.
2: Köszönjük, hogy navigálasz, hogy ezt megnézném.
3: Na minden. Hevesebben vert itt a szívem, és tényleg ott is mondta a Barna, hogy milyen szűk erdei szakaszokon mentünk körbe, és hát akkor itt most történelmi pillanat, ugye én 7 rekord kísérletet hajtottam eddig végre, ebből 3 Guinness és 4 abszolút magyar rekord, tehát 7-szeres rekorder vagyok, de hamarosan elmondhatom, ti vagytok az elsők, drága hallgatók, itt, ahogy bejelenteném, szeptember 13-án szeretném felállítani a 8. rekord kísérletemet, terepralli.
2: Ne ijeszges.
1: Ez az!
3: Köszönöm.
1: 8. rekord kísérlete. Ez kell nekünk.
2: És ez mit jelent, Sándor? Mire kell gondolunk, amikor
3: egy ilyen homokos dünéken, homokbuckákon kell végig döszögnöm egy pályán. Van egy alapítvány, ez az Együtt Gurulunk alapítvány, akik fogyatékossággal élőknek évek óta már ilyen autóztatást, ilyen élményautóztatást szerveznek, de volt náluk már autistátok, ez a szellemileg sérült, de látássérült még soha nem volt, de olyan még soha tényleg elő nem fordult, hogy tereprallin vett volna részt és vezetett volna látássérült autós, és egy idegen úriember keresett meg engem, hogy figyelte már a munkásságomat és a bátorságomat és az autók iránti elfogultságomat tisztelvén, ő szeretne meghívni egy ilyen versenyre, és ahogy beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy mi lenne, ha én is végig mennék ezen a homokos pályán, ezeken a dűnéken, és én magam vezetnék egy terepjárót, és kipróbálnám ennek az
1: nagyon életet. Király lesz, Karvaj!
2: Ez itthon lesz, vagy Tunéziában? Hol vannak ilyen
3: megfelelő
2: dűnék?
3: Nem, ez itthon lesz, ez azt hiszem Kereki a település, ez közel van Kaposvárhoz, nem is tudom, mi volt ott, ott is ilyen sáros, dagonyás versenyeket rendeztek.
1: Ja, mint Bérem.
3: A 67-es úton.
2: Somogybagod, nem?
1: Igen.
2: Somogybagod?
3: Igen, igen, igen, igen, ott a 67-es főút mellett, és ez is ott valahol Kereki településen lesz, egy homokbányában fogok menni.
1: Na, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, adjuk majd reggel mi, és akkor élőben ezt, hogyha új van, és akkor ott leszünk a fülyenek.
2: 9-re még találj ki valamit, 10-re én egy holdutazást javasolnék, azt még próbáld meg.
1: Igen.
2: De nem kell retúr.
1: Jó, nagyon már beszélgetünk egyébként, és persze visszatérve Botira figyelünk, mert hogy szeptemberben is, meg októberben is úgy tűnik, hogy még lesz verseny, és hát nagy valószínűséggel ott is jó fog menni a gyerekek.

0: Kedves hallgatók, hamarosan híreket mondunk, úgyhogy vége. A Ritmusnak és a Fitbit is hamarosan elkezdődik, úgyhogy el kell köszönnünk, Sanyika, mit szólsz hozzá?
1: Hát ez van, ennyi volt már a reggeli Ritmus, és tényleg akkor jönnek a hírek, és Házi Attilával a Fitbit, vele is töltsétek az időt, kellemes, vidám, szép szombatot mindenkinek, nem lesz nagy meleg, nem lesz nagy hőség, sok-sok program lehetőség, a lényeg, hogy hallgassátok a Megafont, vigyázzatok magatokra, holnap pedig jövünk újra.
0: Ez a
1: Tórulten egy picivel.
0: Szevasztok.
1: Uszi, pacsi, sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Újra menetrend szerint közlekedik a Kishajó Göd és Sziget Monostor között, miután befejeződtek a sürgősségi mederrendezési munkálatok. Olvasható a Hello Göd oldalon. A cikkben kifejtették, a beavatkozást az alacsony vízállás és a felhalmozódott hordalék tette szükségessé. A Gödi oldalon megbontották azt a mederbordát is, amely akadályozta a kikötő biztonságos használatát. A munkálatokat a két érintett önkormányzat közösen finanszírozta. A mederkotásra azért is szükség volt, hogy ősszel ismét biztonságosan fenntartható legyen a rév közlekedés. A munkák idején a szolgáltatás szünetelt, az utasok számára pedig a Dunakeszi komp kikötő jelentett alternatívát. A települések hosszabb távon a Duna meder további szakaszos rendezését tervezik. Céljuk, hogy folyamatosan használható, engedélyezett hajózási útvonal álljon rendelkezésre, ami kiszámíthatóbb közlekedés biztosít a Göd és Sziget Monostor között utazóknak. A mostani munkálatokkal a kikötők biztonságos megközelítését is javították. Kanyó Alfonzné Csuhéfonó népi iparművész kapta a Litke község díszpolgára címet a település önkormányzatától. A helyi képviselőtestület a népi kultúra ápolásáért és Litke értékeinek megismertetéséért végzett munkáját ismerte el. Kanyó Alfonzné 2008-ban kezdett Csuhéval dolgozni. A kezdetben hobbinak induló tevékenységből pedig idővel elismert művészi pálya lett. 2016-ban megkapta a népi iparművész címet. Egy évvel később pedig már ötödik alkalommal nyerte el a magyar kézműves remek elismerést. Alkotásai között dísztárgyak, használati tárgyak, ünnepi figurák és életképek is megtalálhatók. Munkáit a Litkei Tájház állandó kiállítása is bemutatja. A kitüntetett szerint a díszpolgári cím minden korábbi elismerésnél többet jelent számára, mert saját közösségétől kapta. Úgy fogalmazott, a díj nem végállomás, hanem megerősítés és felelősség, ezért továbbra is szeretné szolgálni a közösségét és őrizni a népi hagyományokat. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntéslánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az IKOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Kivégezték Japánban pénteken Takai Sunaot, aki 2009-ben szándékosan felgyújtott egy oszakai játéktermet és 5 ember halálát okozta, közölte az MT Japán sajtóértesülésekre hivatkozva. A férfi benzinnel gyújtotta fel a főként pacsinkóval foglalkozó játéktermet. A lángok között 4 vendég és egy alkalmazott vesztette életét. Ez volt az első kivégzés Japánban azóta, hogy Takaichi Sane lett a miniszterelnök. Az országban legutóbb 2025. júniusában hajtottak végre halálos ítéletet. Akkor egy sorozatgyilkost végeztek ki. A japán kormány egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a mostani kivégzésről. Japán az Egyesült Államok mellett a G7 egyetlen olyan országa, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést. A kivégzések azonban ritkák. 2019 óta mostanival együtt 8 halálos ítéletet hajtottak végre.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
2: Fitbit.
7: Fitbit. Augusztus 20-a megrendelte a lehűlést és kis kivárással, de másnap este megjött, ez pedig már az eredmény, amit most látunk. Nagyon kellemes a szombat délelőtt, a folytatás is hasonló lesz. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila délután 4-ig. Mintha az őszt idézni ez a hangulat, amitől azért még legalább egy hét távolságra vagyunk, de tény, hogy egyik napról a másikra váltottunk az időjárással. Talán ezúttal nem bánjuk, mert mindenkinek könnyebb így, főleg a panellakásokban élők tették össze a kezüket, hogy végre nincs dögmeleg. Kivéve, ha megint sütni, főzni kell, mert akkor a konyha kemencévé válik, hát én próbálok azért olyan ötletet adni, amivel nem kell visszaidézni az extrém forróságot. Egy csípős, mézes, szójás, darált húsos tésztát fogunk készíteni mindjárt, aztán pedig bepakolunk a hátizsákba, és túrázni indulunk délután, tegyük félre az egésznapos sétát, mindössze egy órás kaland lesz, utána pedig kávé és sütemény. Mindezek mellett pedig jönnek a friss sporthírek is, úgyhogy vágjunk bele, már is itt van Eva Max legújabb dala.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Csípős, mézes, szójás, darált húsos tésztát készítünk ma két adagot ebédre. Már is mondom a hozzávalókat. 250 g sovány darált csirke vagy pulyka, 120 g teljes kiörlésű tészta, egy kisebb fej vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, egy kisebb cukkini, egy piros kaliforniai paprika, egy teáskanál reszelt gyömbér, egy evőkanál szójaszósz, egy teáskanál méz, egy-két evőkanál csiliszósz, egy teáskanál szezámolaj, egy teáskanál olívaolaj, egy szál újhagyma, egy teáskanál szezámmag, sóbors, és még a végére rakjunk egy kis csilit félre, jó lesz az. Megfőzöm a tésztát sós vízben, de egy perccel rövidebb ideig, mint amit a csomagolás ír. Félreteszek körülbelül 50 ml főzővizet. Egy nagy serpenyőben felhevítem az olívaolajat, majd rádobom az apróra vágott hagymát és a darált húst. Erős lángon lepirítom a húst, közben szétnyomkodom, hogy apró pirult darabokat kapjak. Hozzáadom a felcsíkozott paprikát és a felkockázott cukkinit. Nem párolom szét, inkább magas lángon pirítom, hogy maradjon egy kis roppanása. Beleteszem a fokhagymát és a gyömbért, majd fél percig pirítom. Összekeverem a csiliszószt, a szójaszószt, a mézet, a szezámolajat, majd ráöntöm a húsos, zöldséges alapra. Beleforgatom a tésztát, hozzáadok egy kevés főzővizet. Egy-két percig együtt pirítom, amíg szépen bevonja a szósz. A végén pedig megszórom újhagymával, szezámmaggal és extra csilivel is. Na így tényleg fit lesz, sok fehérjét kapok a sovány húsból, a zöldségek növelik a mennyiséget és a rostot, miközben nem kell egy hatalmas adag tésztát tenni. Jó étvágyat hozzá!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 22-e van Miriam és Menyhért névnapja. A Miriam név különösen független egyéniség kialakulását támogatja. Bármibe is vágja a fejszéjét, a saját elképzelései szerint teszi, és vagy alkalmazkodnak hozzá a körülötte lévők, vagy pedig, ha erre nem hajlandók, akkor jobb, hogyha az útjaik szétválnak. A Menyhért név vasakarattal rendelkező személyiség kialakulását támogatja. A névviselői erős egyéniséggel rendelkeznek, és nagyon határozott elképzeléseik vannak a dolgokról. Az értelmi világuk is igen intenzív. Alkotóak, becsvágyóak, és ez segíti őket abban, hogy elérjék a célokat. Kedves Miriamok, Menyhértek, boldog névnapot kívánok, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 22-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az NB3-as labdarúgó bajnokságban játszó Salgótarján még mindig nem áll készen a játékra. Legutóbb 2-0-ra kapott ki a Cigánd együttesétől. A vezetőedző cirka egy hónappal ezelőtt nyilatkozott arról, hogy nagy gondjaik vannak, mert nem állt össze a keret a kezdésre, és több hét kell még ahhoz, hogy a kelet-nógrádi együttes ütőképes társasággá formálódjon. Bár azt is hozzátette, hogy a legjobb eredményük is az lesz, ha az év végén nem esnek ki a bajnokságból. A 16 csapatos küzdelemben a Salgótarján már 4 forduló után a kieső helyen áll.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, 11 órakor friss hírek jönnek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Visszahívják a Lidl egyik Milbona High Protein csokoládé ízű pudingját, mert Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki benne. Az érintett termék a 200 g-os kiszerelés, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14-e. A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból és megkezdte visszahívását. A Bacillus cereus bizonyos körülmények között toxinokat termelhet, fogyasztása pedig hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okozhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, de egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb lehet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy akinél ilyen puding van otthon, ne fogyassza el. Az NKFH nyomon követi a visszahívás és a visszagyűjtött termékek sorsát. Indul Szlovákiában a Takarítsuk ki Szlovákiát kampány. Szeptember 12-e és október 11-e között tehát országos hulladékgyűjtési akciót szerveznek. A kezdeményezéshez magánszemélyek, iskolák, cégek, önkormányzatok és közösségek is csatlakozhatnak. A résztvevők megtisztíthatják a hulladéktól a parkokat, erdőket, túraútvonalakat, utcákat, valamint a folyók és a tavak környékét. A kampány üzenete szerint a változásért mindenkinek saját környezetében kell tennie. A szervezők szerint a kezdeményezés Szlovákia legnagyobb önkéntes akciójává vált. Tavaly több mint 46 ezer ember vett részt a tavaszi takarításokon. A takarítás világnapján pedig további 10.800 önkéntes dolgozott. A résztvevők regisztrált programokhoz csatlakozhatnak, vagy saját takarítást is szervezhetnek, amelyhez eszközöket tartalmazó csomagot is igényelhetnek. 117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Kételem 2025 áprilisában lett a világ legidősebb embere. Miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canambaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt.
8: Időjárás.
9: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
2: Közlekedés.
9: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Teddy Swims-el folytatjuk a délelőttöt itt a 911.

0: Horoszkóp.
1: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kezdjük elsőként a kossal. A következő napokban a rossz tapasztalatokból meríthet erőt, és ezek segíthetnek abban, hogy jobb irányba fordítsa a dolgokat. Ami most nehézségnek tűnik, abból később értékes felismeréseket szerezhet. Érdemes úgy tekinteni a hibákra, mint amik közelebb viszik a sikerhez. Bika. Egy váratlan szerencse révén jelentősebb pénzösszeg kerülhet hozzá. Érdemes nyitott szemmel járni, mert a lehetőségek olyan helyről érkezhetnek, ahonnan egyáltalán nem számítanak rá. A szerencse azonban csak akkor válik valódi előnnyé, ha okosan bánik a kapott lehetőséggel. Ikrek, most megtapasztalhatja,

Ha rendszeresen megmozgatja magát, energikusabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezheti magát. Szűz. Mostanában könnyen elcsábulhat, és a kelleténél jóval több pénzt költhet el apróságokra. A megvásárolt tárgyak nagy része később valószínűleg kevés hasznot hoz majd, érdemes ezért minden vásárlás előtt feltenni a kérdést, hogy valóban kell ez nekem? Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban jön a mérleg horoszkópja. A hétvége a pihenésé, ezért nem érdemes munkával terhelni magát. A feladatok megvárják, neki viszont szüksége van arra, hogy feltöltődjön. Ha most tudatosan kikapcsolódik, a következő hét frissen és lendületesen indul. Skorpió. Ideje új társaságot keresni, ha a jelenlegi környezetében már nem talál elegendő szellemi feltöltődést. Az új ismerettségek friss gondolatokkal és izgalmas beszélgetésekkel indulhatnak. Nem kell elfordulni a régi barátoktól, de érdemes nyitni olyan emberek felé, akik inspirálják. Nyilas. A munka nemesít, de nem az a feladata, hogy teljesen kiszívja az erejét. Meg kell tanulni úgy irányítani a feladatokat, hogy azok mellett saját magára is maradjon energia. Ha képes lesz határokat szabni, a teljesítménye is javulhat. Bak. A nehezebb napok most értékes tapasztalatokat adhatnak. Amit elsőre kudarcnak él meg, abból később olyan felismerést merít, ami a javára válik majd. Érdemes a rossz időszakot tanulságként kezelni, nem pedig végleges vereségként. Vízöntő. Váratlan szerencse lesz, jelentősebb pénzügyi lehetőségek jöhetnek. Olyan alkalom találhatja meg, amire korábban talán nem is gondolt volna. Ha időben felismeri a kínálkozó lehetőséget, előnyt kovácsol belőle. És végül jönnek a halak. A teste most egyre határozottabban

igényli a mozgást. Ha teljesen mellőzi a sportot, akkor könnyen azt fogja érezni, hogy mindig fáradt és enervált. Már egy 2 órásra szervezett könnyű túra is nagyon sokat jelenthet a következő napokra. Szerencsés napot kívánok mindenkinek! I'm on a

ez a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 12-én indul Bernece Barátiból a Börzsöny északi oldaláról egy teljesítménytúra a hegyre. A legrövidebb táv 7 kilométer, a szervezők ezzel szeretnének kedveskedni azoknak, akik még sosem túráztak, de most elkezdenék ezt az üdítő és regeneráló sportot. A többiek pedig akár maratoni távra is nevezhetnek. Igen, a leghosszabb etap 42 kilométer. 1287 méter szintkülönbség vár azokra, akik ezt vállalják, vagyis összesen nagyobb emelkedés lesz a pályán, mint maga a kékes tető megjárása. A részletekről egy információs telefonszámon lehet érdeklődni: 0670 420 3252, 0670 420 3252. Szeptember 12-én Börzsönyi teljesítménytúra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
9: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
10: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Dél van.
1: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 22-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2.564.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. 3 szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejcs utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű éget 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok véget. terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a gödöllői forrás gyermekjóléti központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján, a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedés és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
2: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
11: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
13: Fitbit.
14: 5 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A 2000-es évek megaslágerei szólnak ebédidőben. Karamell és a várt váratlan. Előtte még a Maroon 5 első bomba megaslágere, amivel indult a 2002-ben. Meghallgatjuk a This Love című dalt. Most pedig Anastasia, I'm out.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az NB3-as labdarúgó bajnokságban játszó Salgótarján még mindig nem áll készen a játékra. Legutóbb 2-0-ra kapott ki a Cigánd együttesétől. A vezetőedző cirka egy hónappal ezelőtt nyilatkozott arról, hogy nagy gondjaik vannak, mert nem állt össze a keret a kezdésre, és több hét kell még ahhoz, hogy a kelet-nógrádi együttes ütőképes társasággá formálódjon. Bár azt is hozzátette, hogy a legjobb eredményük is az lesz, ha az év végén nem esnek ki a bajnokságból. A 16 csapatos küzdelemben a Salgótarján már 4 forduló után a kieső helyen áll.

Ez volt a Why Don't We és a Fall In itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Nem történik semmi, soha nincsenek programok, ez egy borzasztó hely. Sokan ismernek magukra ezekből a mondatokból, amikor lakóhelyükről mondják azt, hogy nincs mit csinálni a hétvégén. Hát akkor csinálni kell. Szerintem ez a legnagyobb kihívás, mert az ötleteken túljutva a szervezést is fel kell vállalni, és ha nem jól sikerül a program, akkor abból csak a konfliktusok jönnek. Hát én mondok egy jó ötletet már ma délutánra. A Dunakanyarba fogunk menni, és egy laza, gyors, mégis tartalmas túratippet hozok. Lesz benne gyaloglás nyilván, panoráma, kilátó, sütemény, kávé. 2 óra után mondom az ötletemet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyűzenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban, a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű égett 100 négyzetméteren. A széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkozók hoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton, a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mint három esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. 17,8 kg-os tőpontyot fogott Szlobodnyik Andor a Ludányhalászi nagytavon. A különleges fogás érdekessége, hogy a hatalmas hal mindössze 6 méterre a parttól akadt horogra, ráadásul úszós készséggel. Az Öreg Potyka Horgász Egyesület beszámolója szerint a horgász sikeresen partra tette a nagypontyot, teljesítményét pedig emlékkoronggal is elismerték. A 17,8 kg-os fogás jól mutatja, hogy a part közeli horgászat is tartogat meglepetéseket. Visszahívják a Lidl egyik Milbona High Protein csokoládé ízű pudingját, mert Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki benne. Az érintett termék a 200 g-os kiszerelés, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14-e. A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból és megkezdte visszahívását. A Bacillus cereus bizonyos körülmények között toxinokat termelhet, fogyasztása pedig hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okozhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, de egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb lehet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy akinél ilyen puding van otthon, ne fogyassza el. Az NKFH nyomon követi a visszahívás és a visszagyűjtött termékek sorsát. Különleges felfedezés. Egy eltemetett német párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt a napokban, írja egy tudományos lap. A Panzerkampfhagen vére építkezés közben bukkantak a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetemen. A szakértők szerint a tankot nem egyszerűen elföldelték. Egy föld alatti üregben téglafalak között helyezték el, és lépcső vezetett a tornyához. Az egyetem történészei úgy vélik, a háború után páncélozott kutatót létesítményként használták, ahol robbanószerekkel és pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek. Azt egyelőre nem tudni, hogyan került a harckocsi Kazanyba, ahová a német hadsereg soha nem jutott el. Feltételezések szerint a szovjetek a fronton zsákmányolhatták, akár az 1943-as Kurszki csata idején. 117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Keterem 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canabaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
6: Fitbit.
9: 5 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. A 90-es évekből válogattam néhány dalt ide az óra elejére. Mindjárt jön a Roxette és a Dangerous, előtte Meja és a How Crazy Are You. Most pedig a The Bucketheads bombája indítja ezt az órát.

Volt egy álmom, ez volt az Airi Mafia itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Csodás helyen élünk, kilátók, várak, a Duna, az Ipoly, szép természeti környezet, jó levegő, és mindez egy jó élethez. De hát ki veszi ezt észre? Talán a turisták? Úgy tűnik, hogy ők sem, hiszen a Nógráda statisztikák szerint ebben borzasztóan rosszul pozícionált, hogy most is szokás szerint a politikusokat kell lehibáztatni, vagy keressük inkább máshol az okokat, és főként a megoldást, arra a témával foglalkozó egyik civil szervezet prominens képviselője válaszol majd. Már is itt lesz a stúdióban Budai István, a Palosztályokon Kétkeréken Egyesület tagja.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egy baráti társaság igényéből formálódott turisztikai szolgáltatássá a közös hobbi. Nógrádi kerékpárosok Európát járva gondolták ki, hogy itt a környéken is vannak olyan helyek, amelyek például Ausztriában, Szlovéniában vagy Olaszországban is megtalálhatók. Nem túlzás ez, nyilván arról van szó, amivel lehet is versenyezni, és ők meglátták a fantáziát. De hát a bökkenő az, hogy valamiért mégsem működik a turizmus Nógrádban. Tapasztalatokról, látásmódról és a lehetséges megoldásról beszélgetek a Palóc tájakon két keréken egyesület tagjával, Buda Istvánnal. Szervusz István!
1: Jó napot kívánok, szervusz!
0: Ez a baráti társaság kikből áll, és miért éppen a bringázás a közös hobbi?
1: Ez egy nagyon vegyes társaság, tehát alkalmazottaktól kezdve vállalkozók, budapestiek is vannak benne. Mi azért szeretünk kerékpározni, mert hogy egyrészt ez egy nagyon-nagyon jó turisztikai lehetőség, sport, mozgás, nem kell hozzá nagy beruházás, hiszen veszel egy kerékpárt, és akkor már tudsz menni a szabadba, és meg tudod nézni a természetet. Ez egy nagyon régi baráti társaság, és mi folyamatosan jártuk Magyarországot, illetve most már az utóbbi időben inkább külföldi tájakon szeretünk kerékpározni, és valóban felfedezni azt, hogy kint milyen lehetőségek vannak.
0: Amikor ti ezt megtapasztaljátok, és akkor majd egy évszámot kérek, hogy mikor jön az a gondolat ennek a társaságnak a fejében, hogy gyerekek, Magyarországon is vannak ilyen dolgok, hogy lehet az, hogy nálunk a környéken nem működik? Ez mikor jött az eszetekbe?
1: Tehát úgy gondoltuk, igen, hogy ebből Magyarországon is kellene valamit profitálni, és 2024-25-ben alakítottunk egy egyesületet, az a Palóc tájakon két keréken egyesület, aminek tényleg az a elsődleges célkitűzése, hogy Nógrád megyét kicsit feltenni akár a kerékpáros, akár a turisztikai térképre, hiszen ahogy mondtad, Nógrád megyének nagyon-nagyon sok olyan látnivalója van, amit érdemes lenne megmutatni, és lehetőleg nem úgy, hogy egyenként megmutatni, hanem összefűzni, és ezt csokorba szedni.
0: Én azt merném feltételezni, hogy egy baráti társaság nyilván önmagában nem válik kompetensé arra, hogy ilyen ügybe vágjon bele. Ehhez rengeteg ismeretet kell megszerezni, rengeteg helyet itt a környéken is be kell járni, tehát tudni kell azt, hogy egyáltalán mi az, amiből lehet főzni. Ma már azért, hogy internet van, talán ez is könnyíti a dolgot, hiszen könnyű ránézni a térképre, térképeken általában már jelölik az érdekes helyeket. Mi a ti válogatásotok, illetve alapja, illetve mi az elvi tervezés alapja ahhoz, hogy aztán kimerjetek állni így a nyilvánosság elé, mint egy rádióbeszélgetésre, hogy igen, itt bajok vannak, és mi majd ezt fogjuk javasolni. Mit hoztatok össze?
1: Tehát mi azt láttuk külföldön is, hogy én nagyon szeretek agroturizmusos szálláshelyeket foglalni. Tehát egyrészt valóban a helyi dolgokat megkóstolni, hiszen ott azt adják, illetve azt látja az ember, hogy nem az a irítség van, mint mondjuk sajnos Nógrád megyében, hogy hoppá, nekem van egy termékem, és akkor nehogy már másnak a termékét én behozzam ide saját magamhoz, vagy reklámozzam. Ott viszont az van, hogy igen, nekem van borom, nekem van sajtom, nekem van jó hús termékem, és akkor ott azt kapod azon az agroturizmusos szálláshelyen, ami az adott környékre jellemző. És mi ezt nagyon szeretjük megnézni, hogy igen, mi a jellemző mondjuk Szlovéniába, Olaszországba, Ausztriába, és nagyon szeretnénk, hogyha Nógrád megyébe is valami történne ezen a téren, hiszen nagyon-nagyon régóta beszélünk arról, hogy hú, Nógrád megy a legerdősültebb megye, és milyen jó nekünk, mert hogy mennyi természeti kincsünk van, de nem történik semmi.
0: Lehet kategorizálni, ha már az agroturizmust említetted, például ilyen módon a wellness turisztikát külön lehet szedni, mert nyilván itt akkor nem arról beszélsz te, hogy 4 csillagos szállodákat kellene építeni itt a környéken, hanem leginkább arról van szó, hogy azok az adottságok, amik megvannak, még azokat sem tudjuk kihasználni. Nekem ez a meglátásom ebből a véleményedből. Tehát, hogy nyilván ott is külföldön is azokat, amik a háztáj körül megtermelhetők, azt egyszerűen ott eladják azoknak, akiket ez érdekel. Ez kell egy nagyfokú nyitottság is, és nem az, hogy én most csak pihenni szeretnék a hétköznapi fáradalmak után, engem szolgáljanak ki, rajongjanak körül. Ez egy aktív turizmus, amiről beszélsz.
1: Ez valóban így van, hogy aktív turizmusról beszélünk, mert hogy mindig irigykedve néztem a osztrák idős embereket, vagy 70-80 évesen is még kerékpároznak meg, tényleg aktív életet élnek. Magyarországon meg egy 70 éves ember a egyik orvosi rendelőből a másikba jár, és hogy miért van ez?
0: Igen.
1: És én azt gondolom, hogy igen, amire most már így kezdünk rájönni Magyarországon is, hogy a kék zónák, hogy azokon a helyeken élnek hosszú, boldog, nyugodt életet az emberek, ahol odafigyelnek az idősekre, és van egyfajta olyan program, ami az időseket kiszolgálja, közösségi életek vannak, és az osztrákoknál is, amikor kerékpároztunk, valóban azt látta az ember, hogy csapatostul kerékpároznak a 70-80 éves emberek, kimegy a szőlőhegyre, megeszik két zsíros kenyeret, megiszik mellé két pohár bort,
0: beszélget egy jót,
1: és utána örömmel nyugodtan haza kerékpározik, de kint van a szabadban, a közösségben van, és aktívan él. És miért nem lehet ezt Magyarországon megteremteni, mikor nekünk ugyanúgy vannak természeti kincseink?
0: Na mindjárt ezzel folytatjuk, miért nem lehet ezt megteremteni Magyarországon? Egy rövid szünet, néhány zene, és folytatjuk Budai Istvánnal.

0: ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Már mióta mondják körülöttünk, hogy Nógrád vármegye az ország legjobb helye, legerdősültebb, legtermészetesebb, legérintetlenebb. Hát körülbelül ez utóbbi marad is, mert szinte senki sem jön ide, pedig azért ezt a helyet meg kellene mutatni sok embernek. Mondják a Palóc tájakon két keréken egyesület tagjai, a vendégem a Megafon stúdiójában az egyesület tagja Budai István. István, folytatjuk, akkor onnan említetted a kék zónát. Ez azért nekem szöget ütött a fejembe, de nem tudom pontosan, hogy mi ez. Mit jelent, hogy milyen egy kék zóna térség a turisztikában, az mit jelent?
1: Igazából ebből én sem vagyok szakértő, csak annyit tudok, hogy figyelemmel kísértem, hogy ez egy idősekre és az aktív életmódra koncentráló tevékenységforma, ahol a benne van az, hogy igen, mozogjunk kint a természetbe, az időseknek nagyon sok programot szervezni, illetve mellé van téve a gasztronómia.
0: Tehát az a helyi gasztró, amiről beszélt, hogy Ausztriában is, vagy bárhol máshol jártok a kontinensen, igen, megtapasztaljátok, igen, hogy ott hogy esznek, isznak, élnek az emberek.
1: Igen, igen, tehát nekem az is furcsa, hogy ahogy mondtam, hogy a budapesti tagja is van az egyesületnek, és egy hétvégén ők eljöttek a családdal Nógrád megyébe szétnézni, és kérdezte, hogy hová tud elmenni olyan étterembe, ahol igen, Palóc ételek vannak, és nem tudtam neki mondani éttermet.
0: Elkészületlen vagy.
1: Felkészületlen vagyok nagy valószínűséggel, igen, tehát mondtam, hogy ebben nem én vagyok a igazi szakértő. Varsányon kívül
0: hát igen,
1: nem tudok más éttermet mondani, hogy igen, menjenek el.
0: Palócország fővárosában és az egyik legmenőbb étterem egy cseh.
1: Igen.
0: Étterem. Érdekes ez, érdekes ez. Nem baj, de minden esetre, ha rákérdeznek arra, hogy a tájegységre jellemző ételt hol kap az ember, valószínűleg nem egy ilyen helyen. Ugye?
1: Igen.
0: Jó, na akkor közelítsünk egy kicsit, jöjjünk vissza ugye külföldről, mik azok a tapasztalatok, amiket hazahoztatok, és ugye a kérdés, ami az előző blokknak a végén történt meg, hogy és ez miért nem működtethető itt a környéken? Mi a problémánk, István?
1: Én azt gondolom, hogy tehát nem vagyok turisztikai szakember, de azt gondolom, hogy azon kívül, hogy beszélünk róla tényleg 10 éve, hogy Nógrád megye, hú, milyen erdősült, meg mennyire érintetlen környezet, igazából nem történt semmi. Tehát Pató Pál valószínű, hogy itt született, Nógrád megye jeles képviselője. Nincs egy turisztikai iroda Balassagyarmaton, nincsenek térképeink, nincsenek összefűzött dolgaink, tehát hiába mondjuk, hogy Hollókő, igen, milyen látogatottságú, de van mellé téve egyéb program, hogy igen, gyere el Hollókőre, az egynapos program, de mellé teszek egy várlátogatást, mellé teszek egy kerékpáros turizmust, és akkor mindjárt van egy 3-4 vendégészakát biztosító programom. És ugyanez van, azt gondolom, Balassagyarmaton is, hogy óriási hiány van abból, hogy igen, gyere el Balassagyarmatra, mi az, amit meg tudsz látni, hol tudsz állni, és mi az a wellness csomag, vagy akármilyen turisztikai csomag, amit még mellé tudok tenni.
0: De itt továbbra is ott maradunk, tehát most a wellness szót említetted, csak hogy a hallgatók nehogy felnevessenek, mert ugye nincsenek wellness szállodák itt úgy a környéken, hogy itt az agroturizmus táján próbálunk megmaradni akkor is, amikor erről beszélsz, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát, hogy mondjuk a célcsoport elsősorban esetleg a nyugdíjasok?
1: Én azt gondolom, hogy Nógrád megye adottságaiból tekintve itt minden életkorra tudnák összeállítani én, aki mondom, hogy nem vagyok turisztikai szakember, de minden korosztálynak tudnák látni valót, meg érdekességet mutatni, hiszen egy középkorú pár az is érdekli, hogy igen, Nógrád megyében milyen irodalmi jellegű dolgok vannak, amire szintén fel tudnák fűzni egy 3 napos programot. A fiataloknak ugyanúgy, tehát a Trianontól kezdve egyéb dologokig történelem, aktív történelem órát.
0: Tehát ti az egyesületben azt tudjátok vállalni, vagy esetleg van is arra valamilyen írásotok, amivel kategorizálni is tudnátok azt, hogy milyen javaslatcsomagokat lehet összeállítani a turizmus számára, hogyha valaki ezt kérdésként föltenné nektek?
1: Azt gondolom, hogy nem nehéz összeállítani ilyen turisztikai több éjszakás vendégcsomagot, hiszen tényleg valóban Bánktól kezdve Hollókőig annyi látnivalónk van, hogy ezeket össze kell fűzni, és egybe kell fölkínálni.
0: Na most az, hogy mi a levegőbe beszélünk szó szerint a rádióban, azért ne legyen csak ennyi. Kinek a dolga szerinted az, hogy mindezt összeállítsa, vagy megcsinálja? Tehát hol kell ezt kinél elkezdeni?
1: Hát azt gondolom, hogy elsősorban azért van egy megyei önkormányzat, ahol ha már ennyit beszéltünk róla, kellene egy egységes turisztikai elképzelés, hogy igen, mit akarunk Nógrád megyéből. Én azt gondolom, hogy borzasztóan szégyen Nógrád megyére nézve, hogy van 210 ezer vendég egy évben, van 240 ezer vendég éjszakánk.
0: Az magyarul egy éjszaka nagyjából.
1: Nagyjából igen, tehát igen, és ehhez képest Heves megye, aki szintén egy elmaradott megye, produkál 2 millió vendégészakát. Bocsánat, miért? Tehát mennyivel több Heves megye van egy egri vára? Nekünk több várunk van, és nem tudunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, hogy nincs egy egységes elképzelés és egy egységes irányvonal.
0: Hát Eger esetében talán az most az jut eszembe, hogy gondolkodok ezen, hogy kellene egy ilyen Eszterházy Károly-féle mogul, aki az egészet ott elkezdte szervezni és pénzt önteni bele. Kérdés, hogy ki fogja itt a pénzt önteni bele? És kinek az érdeke? Maradjon ez, azt hiszem, költői kérdés. Budai Istvánnak köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
2: Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Visszahívják a Lidl egyik Milbona High Protein csokoládé ízű pudingját, mert Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki benne. Az érintett termék a 200 g-os kiszerelés, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14-e. A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból és megkezdte visszahívását. A Bacillus cereus bizonyos körülmények között toxinokat termelhet, fogyasztása pedig hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okozhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, de egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb lehet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy akinél ilyen puding van otthon, ne fogyassza el. Az NKFH nyomon követi a visszahívás és a visszagyűjtött termékek sorsát. Indul Szlovákiában a Takarítsuk ki Szlovákiát kampány. Szeptember 12-e és október 11-e között tehát országos hulladékgyűjtési akciót szerveznek. A kezdeményezéshez magánszemélyek, iskolák, cégek, önkormányzatok és közösségek is csatlakozhatnak. A résztvevők megtisztíthatják a hulladéktól a parkokat, erdőket, túraútvonalakat, utcákat, valamint a folyók és a tavak környékét. A kampány üzenete szerint a változásért mindenkinek saját környezetében kell tennie. A szervezők szerint a kezdeményezés Szlovákia legnagyobb önkéntes akciójává vált. Tavaly több mint 46 ezer ember vett részt a tavaszi takarításokon. A takarítás világnapján pedig további 10.800 önkéntes dolgozott. A résztvevők regisztrált programokhoz csatlakozhatnak, vagy saját takarítást is szervezhetnek, amelyhez eszközöket tartalmazó csomagot is igényelhetnek. 117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Keterem 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canambaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám
4: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
6: A folytatásban a 80-as évek meg a slágereivel. YMCA, a Village People-től a szól hamarosan, előtte Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, most pedig a The Pointer Sisters, I'm so excited.

Holiday, ez volt Madonna itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát aki Holidayre ment volna ezen a hétvégén vonattal Balassagyarmat és Vác között, az rosszul járt, mert a vonat elromlott. Az egyik mozdonnyal volt probléma, ezért egészen délelőttig pótlóbuszok szállították az utasokat késéssel. Most már minden helyre állt úgy, hogy ismét van vasúti közlekedés Balassagyarmat és Vác között. Na hát milyen érdekes, jön a Train dala itt a Drive-by.

Don't Want You Back, ez volt Baker Matt és Kies a dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Megvan a nagy fellélegzés, a folytogató forróság után most már mérsékeltebb meleg van, ami sokak számára egyenlő azzal, hogy nagyobb kirándulások kezdődhetnek. Ugyanis még az erdőben is extrém meleg volt eddig, és azokat, akik rendszeresen járnak túrázni, szintén megviseli a hőség, pedig általában elmondható, hogy az erdőkben azért hűvös van. Hát most, hogy nincs nagy forróság, lehet bátran tervezni, én is adok egy tippet arra, hogy merre felé érdemes elindulni azért, hogy egy könnyű és laza séta után látványos helyre érjünk fel, majd pedig utána megígyunk egy kávét és egy süteményt is választhassunk.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nekem az egyik kedvenc túra célpontom Nagymaros, mert amikor nincs sok időm, de mégis szeretnék kimozdulni, akkor ez az a hely, ami több feltétel teljesítését is vállalja. Az egyik szempont, hogy valóban időbarát. A Dunaparton nagyjából a vasútállomás környékén leparkolva könnyű túrát tudok indítani a Julianus kilátóhoz. Nagyjából 40 perc az út a tetőig, ahol még ha meg is lepne az eső, be tudok húzódni fedett helyre. De a lényeg mégis az, hogy csodás kilátás nyílik a Dunára és a Pilisre. Visszasétálva a kiinduló pontra, nem messze a parkolótól, egy igazán minőségi étterem vár a központban, a mellette lévő utcában pedig fantasztikus sütemények és persze kávé is kérhető. Ez a 3 órás program éppen arra jó, hogy kiszakadjak a szokásos hétvégi rutinból, és akár már most is megkezdhető. Jó utat!

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 22-e van Miriam és Menyhért névnapja. A Miriam név különösen független egyéniség kialakulását támogatja. Bármibe is vágja a fejszéjét, a saját elképzelései szerint teszi, és vagy alkalmazkodnak hozzá a körülötte lévők, vagy pedig, ha erre nem hajlandók, akkor jobb, hogyha az útjaik szétválnak. A Menyhért név vasakarattal rendelkező személyiség kialakulását támogatja. A névviselői erős egyéniséggel rendelkeznek, és nagyon határozott elképzeléseik vannak a dolgokról. Az értelmi világuk is igen intenzív. Alkotóak, becsvágyóak, és ez segíti őket abban, hogy elérjék a célokat. Kedves Miriamok, Menyhértek, boldog névnapot kívánok, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 22-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zaknyakláncból,
4: jöhet egy free lukóra,
5: de viszek még egy valódi köveségszert is.
4: Egy elegáns citizent a munkába,
5: és egy laza Como Milánót otthonra.
4: Egy aranynyaklánc nekem,
5: és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat. Miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Rendkívül gyenge alma termés várható idén Magyarországon. Az Alma Terméktanács előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet. Ez legalább 5 évtizedes mélypontot jelentene. Tavaly 170 ezer tonna termett, ami már akkor rekord alacsony mennyiségnek számított. Az idei termés így akár 5 évvel is elmaradhat a tavalyitól. A szakértők szerint elsősorban az aszály okozza a problémát. A száraz időjárás Európa jelentős részét is érinti. Ezért a kontinensen kevesebb és kisebb méretű alma teremhet. A boltokban egyelőre nem feltétlenül lesz jelentős drágulás, mivel az európai raktárakban még számottevő készletek maradtak a tavalyi szezonból. Ezek azonban folyamatosan csökkennek. A terméktanács szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a készletek, hogy az alma ára jócskán emelkedhet majd. A gyenge termés így a gazdák mellett a fogyasztókat is érinti. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részt. részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
1: Időjárás.
8: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
2: Közlekedés.
8: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban R. Kelly és az Ignition szól, előtte a Heaven Street 7 és a Mozdulj. Most pedig Kelly Rowland-el indítjuk ezt az órát. Work!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 12-én indul Bernece Barátiból a Börzsöny északi oldaláról egy teljesítménytúra a hegyre. A legrövidebb táv 7 kilométer, a szervezők ezzel szeretnének kedveskedni azoknak, akik még sosem túráztak, de most elkezdenék ezt az üdítő és regeneráló sportot. A többiek pedig akár maratoni távra is nevezhetnek. Igen, a leghosszabb etap 42 kilométer. 1287 méter szintkülönbség vár azokra, akik ezt vállalják, vagyis összesen nagyobb emelkedés lesz a pályán, mint maga a kékes tető megjárása. A részletekről egy információs telefonszámon lehet érdeklődni 0670 420 3252. 0670 420 3252. szeptember 12-én Börzsönyi teljesítménytúra.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap már nem fog fújni a szél. Hasonlóan napos és mérsékelten meleg idő lesz. 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

0: a csoda. Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Kritikus, de hasznos beszélgetés volt ma délután a helyi turizmusról az egyik civil szervezet prominens képviselőjével, Budai Istvánnal, aki aggódik amiatt, hogy Nógrádban semmi sem fog történni ezen a területen a jövőben sem, ha nincs olyan, aki folyamatosan felemeli a hangját. Hát ő megtette. Hogy ki ismeri fel a környékben rejlő lehetőségeket olyan emberként, aki tehet is érte, nagyon érdekel. Ezzel ér véget már a Fitbit. Köszönöm mindenkinek a mai figyelmet. Holnap a legfrissebb sporthírek összefoglalójával folytatjuk délelőtt 10-kor. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
6: Újra menetrend szerint közlekedik a Kishajó Göd és Sziget Monostor között, miután befejeződtek a sürgősségi mederrendezési munkálatok. Olvasható a Hello Göd oldalon. A cikkben kifejtették, a beavatkozást az alacsony vízállás és a felhalmozódott hordalék tette szükségessé. A Gödi oldalon megbontották azt a mederbordát is, amely akadályozta a kikötő biztonságos használatát. A munkálatokat a két érintett önkormányzat közösen finanszírozta. A mederkotásra azért is szükség volt, hogy ősszel ismét biztonságosan fenntartható legyen a rév közlekedés. A munkák idején a szolgáltatás szünetelt, az utasok számára pedig a Dunakeszi komp kikötő jelentett alternatívát. A települések hosszabb távon a Dunameder további szakaszos rendezését tervezik. Céljuk, hogy folyamatosan használható, engedélyezett hajózási útvonal álljon rendelkezésre, ami kiszámíthatóbb közlekedés biztosít a Göd és Sziget Monostor között utazóknak. A mostani munkálatokkal a kikötők biztonságos megközelítését is javították. Kanyó Alfonzné Csuhéfonó népi iparművész kapta a Litke község díszpolgára címet a település önkormányzatától. A helyi képviselőtestület a népi kultúra ápolásáért és Litke értékeinek megismertetéséért végzett munkáját ismerte el. Kanyó Alfonzné 2008-ban kezdett Csuhéval dolgozni. A kezdetben hobbinak induló tevékenységből pedig idővel elismert művészi pálya lett. 2016-ban megkapta a népi iparművész címet. Egy évvel később pedig már 5. alkalommal nyerte el a magyar kézműves remek elismerést. Alkotásai között dísztárgyak, használati tárgyak, ünnepi figurák és életképek is megtalálhatók. Munkáit a Litkei Tájház állandó kiállítása is bemutatja. A kitüntetett szerint a díszpolgári cím minden korábbi elismerésnél többet jelent számára, mert saját közösségétől kapta. Úgy fogalmazott, a díj nem végállomás, hanem megerősítés és felelősség, ezért továbbra is szeretné szolgálni a közösségét és őrizni a népi hagyományokat. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntéslánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztés az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Kivégezték Japánban pénteken Takai Sunaot, aki 2009-ben szándékosan felgyújtott egy oszakai játéktermet és 5 ember halálát okozta, közölte az MT Japán sajtóértesülésekre hivatkozva. A férfi benzinnel gyújtotta fel a főként pacsinkóval foglalkozó játéktermet. A lángok között 4 vendég és egy alkalmazott vesztette életét. Ez volt az első kivégzés Japánban azóta, hogy Takaichi Sane lett a miniszterelnök. Az országban legutóbb 2025. júniusában hajtottak végre halálos ítéletet. Akkor egy sorozatgyilkost végeztek ki. A japán kormány egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a mostani kivégzésről. Japán az Egyesült Államok mellett a G7 egyetlen olyan országa, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést. A kivégzések azonban ritkák. 2019 óta mostanival együtt 8 halálos ítéletet hajtottak végre.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. A csúcshőmérsékletek 25 és 27 fok között alakulnak.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
6: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
5: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2.564.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű éget 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntéslány a gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
6: Közlekedés.
1: Manappal Dunakeszin a Fóti úton, Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalján és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
4: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 22-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2,564,000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű éget 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tar-Lőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton, a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntéslánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja. tagja augusztus végétől jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Málint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
1: Közlekedés.
5: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
8: Megafon. Nagyot szól.

0: pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban, a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű égett 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton, a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. 17,8 kg-os tőpontyot fogott Szlobodnyik Andor a ludányhalászi nagytavon. A különleges fogás érdekessége, hogy a hatalmas hal mindössze 6 méterre a parttól akadt horogra, ráadásul úszós készséggel. Az Öreg Potyka Horgász Egyesület beszámolója szerint a horgász sikeresen partra tette a nagypontyot, teljesítményét pedig emlékkoronggal is elismerték. A 17,8 kg-os fogás jól mutatja, hogy a part közeli horgászat is tartogat meg. Meglepetéseket. Visszahívják a Lidl egyik Milbona High Protein csokoládé ízű pudingját, mert Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki benne. Az érintett termék a 200 g-os kiszerelés, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14-e. A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból és megkezdte visszahívását. A Bacillus cereus bizonyos körülmények között toxinokat termelhet, fogyasztása pedig hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okozhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, de egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb lehet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy akinél ilyen puding van otthon, ne fogyassza el. Az NKFH nyomon követi a visszahívás és a visszagyűjtött termékek sorsát. Különleges felfedezés. Egy eltemetett német párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt a napokban, írja egy tudományos lap. A Panzerkampfhagen vére építkezés közben bukkantak a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetemen. A szakértők szerint a tankot nem egyszerűen elföldelték. Egy föld alatti üregben téglafalak között helyezték el, és lépcső vezetett a tornyához. Az egyetem történészei úgy vélik, a háború után páncélozott kutatót létesítményként használták, ahol robbanószerekkel és pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek. Azt egyelőre nem tudni, hogyan került a harckocsi Kazanyba, ahová a német hadsereg soha nem jutott el. Feltételezések szerint a szovjetek a fronton zsákmányolhatták akár az 1943-as Kurszki csata idején. 117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Keterem 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canambaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
4: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: mikrofon, idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Újra menetrend szerint közlekedik a Kishajó Göd és Sziget Monostor között, miután befejeződtek a sürgősségi mederrendezési munkálatok. Olvasható a Hello Göd oldalon. A cikkben kifejtették, a beavatkozást az alacsony vízállás és a felhalmozódott hordalék tette szükségessé. A gödi oldalon megbontották azt a mederbordát is, amely akadályozta a kikötő biztonságos használatát. A munkálatokat a két érintett önkormányzat közösen finanszírozta. A mederkotásra azért is szükség volt, hogy ősszel ismét biztonságosan fenntartható legyen a rév közlekedés. A munkák idején a szolgáltatás szünetelt, az utasok számára pedig a Dunakeszi komp kikötő jelentett alternatívát. A települések hosszabb távon a Duna meder további szakaszos rendezését tervezik. Céljuk, hogy folyamatosan használható, engedélyezett hajózási útvonal álljon rendelkezésre, ami kiszámíthatóbb közlekedés biztosít a Göd és Sziget Monostor között utazóknak. A mostani munkálatokkal a kikötők biztonságos megközelítését is javították. Kanyó Alfonzné Csuhéfonó népi iparművész kapta a Litke község díszpolgára címet a település önkormányzatától. A helyi képviselő testület a népi kultúra ápolásáért és Litke értékeinek megismertetéséért végzett munkáját ismerte el. Kanyó Alfonzné 2008-ban kezdett Csuhéval dolgozni. A kezdetben hobbinak induló tevékenységből pedig idővel elismert művészi pálya lett. 2016-ban megkapta a népi iparművész címet. Egy évvel később pedig már 5. alkalommal nyerte el a magyar kézműves remek elismerést. Alkotásai között dísztárgyak, használati tárgyak, ünnepi figurák és életképek is megtalálhatók. Munkáit a Litkei Tájház állandó kiállítása is bemutatja. A kitüntetett szerint a díszpolgári cím minden korábbi elismerésnél többet jelent számára, mert saját közösségétől kapta. Úgy fogalmazott, a díj nem végállomás, hanem megerősítés és felelősség, ezért továbbra is szeretné szolgálni a közösségét és őrizni a népi hagyományokat. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaságfejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Kivégezték Japánban pénteken Takai Sunaot, aki 2009-ben szándékosan felgyújtott egy oszakai játéktermet és 5 ember halálát okozta, közölte az MT Japán sajtóértesülésekre hivatkozva. A férfi benzinnel gyújtotta fel a főként pacsinkóval foglalkozó játéktermet. A lángok között 4 vendég és egy alkalmazott vesztette életét. Ez volt az első kivégzés Japánban azóta, hogy Takaichi Sane lett a miniszterelnök. Az országban legutóbb 2025. júniusában hajtottak végre halálos ítéletet. Akkor egy sorozatgyilkost végeztek ki. A japán kormány egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a mostani kivégzésről. Japán az Egyesült Államok mellett a G7 egyetlen olyan országa, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést. A kivégzések azonban ritkák. 2019 óta mostanival együtt 8 halálos ítéletet hajtottak végre.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.
3: I want you to stop and listen. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. Listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins.

0: Jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Megaparty.
0: Megaparty. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat, miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Visszahívják a Lidl egyik Milbona High Protein csokoládé ízű pudingját, mert Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki benne. Az érintett termék a 200 g-os kiszerelés, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14-e. A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból és megkezdte visszahívását. A Bacillus cereus bizonyos körülmények között toxinokat termelhet, fogyasztása pedig hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okozhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, de egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb lehet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy akinél ilyen puding van otthon, ne fogyassza el. Az NKFH nyomon követi a visszahívás és a visszagyűjtött termékek sorsát. Indul Szlovákiában a Takarítsuk ki Szlovákiát kampány. Szeptember 12-e és október 11-e között tehát országos hulladékgyűjtési akciót szerveznek. A kezdeményezéshez magánszemélyek, iskolák, cégek, önkormányzatok és közösségek is csatlakozhatnak. A résztvevők megtisztíthatják a hulladéktól a parkokat, erdőket, túraútvonalakat, utcákat, valamint a folyók és a tavak környékét. A kampány üzenete szerint a változásért mindenkinek saját környezetében kell tennie. A szervezők szerint a kezdeményezés Szlovákia legnagyobb önkéntes akciójává vált. Tavaly több mint 46 ezer ember vett részt a tavaszi takarításokon. A takarítás világnapján pedig további 10.800 önkéntes dolgozott. A résztvevők regisztrált programokhoz csatlakozhatnak, vagy saját takarítást is szervezhetnek, amelyhez eszközöket tartalmazó csomagot is igényelhetnek. 117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Keterem 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canambaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparty.
0: Megaparty.

0: volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 22-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: Több mint 2,5 millió forint Viszmajor támogatást kapott Nógrád Kövesd egy januárban kialakult veszélyes üreg megszüntetésére. A település önkormányzata 2.564.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg pedig már meg is érkezett a község számlájára. A pénzt a templom mellett található kocsibejáró közepén váratlanul kialakult üreg szakszerű régészeti feltárására és végleges, biztonságos megszüntetésére fordítják. Első lépésként teljes körű régészeti vizsgálatot végeznek. Ezt követően az üreget habbetonnal töltik fel, majd helyreállítják a területet. A munkálatok megkezdéséről és a feltárás eredményeiről a település folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Sinkó Attila polgármester szerint a régészeti hatósággal és az illetékes szakemberekkel már megkezdik az egyeztetést a feltárás időpontjáról és menetéről. A településvezető bízik abban, hogy a beruházással hosszú távra és biztonságosan rendezhető a januárban kialakult probléma. Három szabadtéri tűzhöz riasztották a Nógrád vármegyei tűzoltókat augusztus 20-án, értesült a Megafon. A lángok összesen mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Nógrád szakálban a Nefelejts utcában összehordott szemét, autógumik és száraz fű égett 100 négyzetméteren. A Széchenyi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozó sugárral oltották el a tüzet. Taron a Tarlőrinc úton szintén 100 négyzetméteren kapott lángra száraz fű. Itt a pásztói tűzoltók avatkoztak be. Salgótarjánban a Szabó Ervin úton, a MÁV forgalmi irodája mellett száraz fű, bozótos és fahulladék égett. A tüzet a salgótarjáni hivatásos tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindhárom esetben gyorsan sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A szabadtéri tüzek összesen 300 négyzetmétert érintettek. Emellett aznap kétszer vonultak állatmentés miatt, és 20-szor a viharkárok végett. Terror cselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt letartóztattak egy férfit, miután egy közintézmény munkatársát telefonon gyilkossággal fenyegette, közölte a Budapest környéki törvényszék. A férfi augusztus 12-én hívta fel a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és azt mondta az ügyintézőnek, ha szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, megöli volt feleségét. Később megismételte a fenyegetést, és azt is közölte, nem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül. A bejelentés után a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt. A Buda környéki járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a fenyegetést, de azt állította, nem gondolta komolyan, és csak felindultságában beszélt így. A letartóztatásról szóló végzés nem végleges, a férfi és védője fellebbezett, ugyanakkor a döntés végrehajtható. Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján, a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett négy minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedés és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

rájuk magasol és él az ár. Mert a sok okos, aki a saját oka helyett, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van barában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Országjárásra indul a Tisza kormány több tagja augusztus végétől, jelentette be Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján a Margit-szigeten. A miniszterelnök saját programja mellett 4 minisztert is megnevezett, akik szintén részt vesznek az országjáráson. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita, külügyminiszter, valamint Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is útra kell. Magyar Péter többek között Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Veszprémbe, Gyulára és Szegedre látogat. A tervezett állomások között szerepel Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár is. Az országjárás Budapesten is folytatódik. Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítását tervezik Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint Magyarországon sok helyen hiányos, nem összefüggő és leromlott állapotú a kerékpárút hálózat. Miközben a kerékpározás a fenntartható közlekedés mellett a turizmus és a gazdaság fejlesztés szempontjából is fontos. A fejlesztése az Eurovelo 6 vonal része lehet. A tervek szerint egy később akár Győrtől Budapestig tartó összefüggő kerékpáros útvonal is létrejöhet. Az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt új nyomvonallal váltanák ki. A beruházásra az ICOP Plus program 2,8 milliárd forintot biztosít. A kivitelezés 2028-tól indulhat. A tervek között szerepel az is, hogy a kerékpár utat az esztergomi Mária Valéria hídra vezessék rá. A térség meglévő kerékpáros infrastruktúráját is megújítanák. Rendkívül gyenge almatermés várható idén Magyarországon. Az Alma Terméktanács előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet. Ez legalább 5 évtizedes mélypontot jelentene. Tavaly 170 ezer tonna termett, ami már akkor rekord alacsony mennyiségnek számított. Az idei termés így akár 5 évvel is elmaradhat a tavalyitól. A szakértők szerint elsősorban az asszály okozza a problémát. A száraz időjárás Európa jelentős részét is érinti, ezért a kontinensen kevesebb és kisebb méretű alma teremhet. A boltokban egyelőre nem feltétlenül lesz jelentős drágulás, mivel az európai raktárakban még számottevő készletek maradtak a tavalyi szezonból. Ezek azonban folyamatosan csökkennek. A terméktanács szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a készletek, hogy az alma ára jócskán emelkedhet majd. A gyenge termés így a gazdák mellett a fogyasztókat is érinti. Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még a világhírnév előtt játszott együtt Freddie Mercury-ékkal. Halálhírét Greg Brooks, a Queen hivatalos archívumának vezetője jelentette be. Közösségi oldalán rendkívüli szomorúságának adott hangot és felidézte, Mitchell a Queen rajongói találkozókon számos történetet osztott meg a zenekar korai éveiről. Ezek az emlékek ritka betekintést nyújtottak az együttes történetébe. A halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A rajongók közül sokan személyes emlékeiket idézték fel az interneten megosztott bejegyzés alatt, és kiemelték, hogy Mitchell rendszeres vendége volt a rajongói rendezvényeknek, ahol közvetlen kapcsolatot ápolt az együttes szerető közönséggel.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autók sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány 100 millió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés modern 8K plusz full-dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány százmillió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés, modern 8K plusz full-dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can't Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, a minden

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány százmillió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés, modern 8K plusz full-dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és